0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: SMS.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 70-es, 80-as és 80-as
1: évek diszkós slágerei.
2: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: Köszöntjük! Köszöntjük! A 107,1 MHz-en. Hello,
1: hello! Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján,
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig!
3: Dalok, melyeket szerettünk!

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Minden, ami ahhoz kell, hogy jól kezdődjön a nap.
4: Hírek, aktualitások, információk, ráadásként régiós slágerek.
3: 107,1. Napindító.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zorán énekelt nekünk valahol mélyen a szívemben, ez szólt a 107,1-en, amikor 1977-ben megjelent a szólóalbuma, akkor előtte egy ilyen próbálkozása is megjelent 2 darab számmal, azért, mert meg akarták nézni, hogy a Metro után kiment külföldre, és hogy visszatért, van-e rá igény, és kiderült, hogy igenis van. Utána megjelent az a bizonyos szólóalbum, onnantól pedig tudják minden történelem. Mi pedig folytatjuk a reggelt, a napot, napindítóval, aki pedig itt lesz önökkel, a rádió fő és felelős szerkesztője. Nem más ő, mint Edith Zuzanna, illetve a napindító szerkesztője, Orosz Ildikó, illetve azok a fiatal emberek, akik az iménti gyönyörű felvételt is belecsempészték ebbe a napba. Nem mások ők, mint Szabó Tibor és az a Sóti Tamás, aki most hangmérnökünk is, illetve azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön. Jó magam pedig a műsorvezetője leszek, Agárdi Gábor. Maradjanak velünk, hamarosan megtudhatják, hogy kik is ünneplik a névnapjukat, illetve mely események, személyek határozták meg a mai napot a történelem tükrében, és hogyha már a múlt, akkor 2011-ben majdnem 30 fokot mérhettünk ezen a napon, akkor volt a legmelegebb, 2021-ben pedig csak 7 fok volt ezen a napon. Most 12,5 fok van, de lesz ez még több is, akár 25 is lehet a mai napon, úgyhogy készüljönek erre, illetve a Hungária felvételére, mert hogy velük indítunk, jó rádiózást mindenkinek, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: rollja. Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, nem csak rock'n'rollja, hanem mi is lassan ébredezünk, ahogy remélem önök is. Hallgassanak bennünket, itt sokkal könnyebb lesz, egész 10 óráig vagyunk önökkel. A mai napon egyébként, akik még ébredezhetnek velünk, azok a Konstantinok, a Teofilok, a Mirellák, illetve az Andrások, ők ünneplik a névnapjukat. Ha van ilyen ismerősük, akkor mindenképpen egy-két szép szót tudják és bearanyozhatják a napjukat. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan megtudhatják, hogy mely személyek határozták meg a mai napunkat a történelem tükrében. Előtte azonban egy zenekar, amely szintén ezt tette, hogyha a Hungária, akkor hozzá kell tenni a Dolly Rollt is. Volt egy időszak, amikor nem voltak annyira jóban, de mégis utána egy tévéműsor keretében kibékültek, aztán voltak közös koncertek, és végül ez annyira jól sikerült, hogy újra összeálltak egy-két buli erejéig. Most azonban már csak Dolly van közöttünk, de a felvételek, ahogy hallhattuk, a felvételek kapcsán Fenyő Miklós is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, a Dollyról énekel.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Te vagy nekem a világ, énekelte nekünk a Dolliról, és sokaknak azok az emberek jelentették a világot, akikre ma pillantunk vissza, ma tekintünk vissza. Ugyanis 182 esztendeje Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője, egy nagyon jó film készült róla. Évekkel ezelőtt érdemes megtekinteni mindenféleképpen. 99 esztendeje meglátta napvilágot Szvak Péter, nagyvállalkozó, diplomata. Bizonyára mindenki tudja, hogy mely az az italcsalád, ami hozzá fűződik, az a bizonyos gyomorkeserű és mindenféle változatokban kapható. Már 78 esztendeje meglátta napvilágot Helyei László, Jászai Mari díjas színész. Az Imposztorban is láthatták, illetve legenda a Nyúlpaprikásról, a Volponéban, és természetesen ki nem emlékezne arra, hogy az ő arcáról, képmásáról mintázták a Mesék Mátyás királyról rajzfilmet, mert hogy ő volt a hang abban a bizonyos rajzfilmben. És volt egy történet, mert hogy annyira népszerű volt annak idején, hogy utazott valahol a metron Budapesten, és akkor egy gyerek ott rosszalkodott, és az anyuka meglátta, hogy ott van Helyi László, és mondta a gyereknek, hogy légy jó, mert Mátyás király figyel téged. 80 esztendeje pedig meglátta a napvilágot Kovács József, opera és operetténekes, menedzser, színész, rendező. Azokat a bizonyos operagálákat, operettgálákat neki köszönhetjük, 1990 óta voltak, és mindenki más, aki hasonló műsort szerkeszt, készít, az tőle vette az ötletet. Egyébként a 67-es, 8-as és 9-es táncdal fesztiválon a közönség díjat elvitte, mert hogy megpróbálták annak idején ellehetetleníteni azért, mert egyszerű autószerelőként kezdte a pályát, vagy legalábbis azt mondták, hogy egyszerű autószerelőből hogyan lehetne ilyen énekes, illetve ne is próbálkozzon, de a közönség imádta pont azért, mert ugye egyszerű közegből indult, utána pedig a Gráci operának is a vezetője lett később, és megmutatta, hogy külföldön is megállja a helyét. Most az egyik kevésbé hallgatottabb dala következik, amelyet annak idején nagyon szerettek. Ugye Jöjj vissza hozzám, azt mindenki ismeri, de a következő is ismerősen fog csengeni, méghozzá a Régi szép idők, Kovács József énekel.

Kedves hallgatóink, a videó megosztókon még elérhető az a bizonyos dokumentumfilmszerű karrierbemutató videó, ami egyébként nem csak Kovács Józsefről szól, hanem azért készítette, hogy akik külföldről ellátogatnak Budapestre, azok tudják, hogy mire is kell felkészülniük. Valóban egy nagyon jó kis 20 perces, fél órás összeállítás, aki teheti, az keressen rá. Nézze meg, még egy információt mondok önöknek a tavaszi nagytakarításról, és ha már tavaszi nagytakarítás, akkor ide kapcsolódik egy történet a 60 éve született Frey Tamás újságíróról, mert hogy amikor írja a könyveit, akkor megpróbál azokba az országokba költözni, ahol éppen a cselekmény játszódik, és volt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Miami-ban élt, és akkor ő is készült egyfajta tavaszi nagytakarításra, és valami faanyagot odarakott a szemetes mögé, majd gondolta, hogy úgyis elviszik, és ahelyett, hogy elvitték volna, egy 300 dolláros bírságról szóló cetlit találtott, és akkor utána felkereste a hatóságot, és mondták, hogy igen, náluk ez nem így működik, és akkor mondta, hogy ő Magyarországról jött, nem tudta, hogy ez így van, és végül azt mondták, hogy fizessen be csak 50 dollárt, és el is van nézve a történet. Mi pedig nézzük, hogy nálunk hogy is áll a tavaszi nagytakarítás kérdése. A Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy egészen június 10-ig szervezi meg a tavaszi nagytakarítást. Az akció ideje alatt a városi, a peremvárosi és a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. A hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre, a megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Azokon a helyeken, ahol az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el. Ahol egy napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténerek begyűjtése. A mai napon, illetve pénteken a vasutas településhelyi közösségben folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki: a Jován Mikity és a Milutin-Uszkokovics utca találkozásánál, a Jován Mikity utca és a Brács utca kereszteződésében, a Tölgy és a Jován Mikity utca sarkán, a Kopaonik és a Bajmoki utca kereszteződésében, illetve a Milutin-Uszkokovics utca és az 51. hadosztály utca sarkán. Maradjanak velünk, most kijön a Derek and the Dominos Leila, egy olyan felvétel, amelyet nagyon sokan feldolgoztak, Eric Clapton énekelt, de mégis ebben a verzióban is nagyon jó, kicsit gyorsabb, mint az eredeti. Hallgassák meg Derek and the Dominos.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a Vettől szólt a Good Night Girl, előtte pedig az AHA egyik felvétele, amely azért is érdekes, a Living Daylights, mert hogy egy James Bond filmnek a főcímdala, sokszor meséltem már önöknek arról. Egyébként a Duran Durannek is van James Bond dala, úgyhogy versenyezhettek a népszerű zenekarok abban az időben, hogy kinek van több, vagy kinek jobb a felvétele, de mind a kettőknek nagyon jól sikerült. De nézzük, hogy milyen információkat juttatott el az hozzánk, aki felkereste szolgáltatásunkat. Kiadó, egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisadonavácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 88 47-es telefonszámon. 069 55 80 847-es a szám. Ne feledjék, az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-14.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Kedves hallgatóink, a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon 9 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Zomborban, a Vörös Kereszt épületében, és még egy közérdekű információ önöknek az áramkimaradásokkal kapcsolatban, ugyanis karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, méghozzá Hajdújáráson. 184, a 186, 187 és a 226-os szám alatti anyákon, ugye 9 és 13 óra között Bajmokon szünetel az áramszolgáltatás a Krivaján, Bárszőlősön, Tomislav cín és Felső Rogaticán és környező tanyákkal együtt 9 és 14 óra között egy kicsit hosszabb ideig. Palicson szünetel az áramszolgáltatás a Július 7-e utcában és az Elengora utcában, Preszpa utca és a Július 7-e utca között 9 óra 10 és 10 óra 10 perc között. Klisszán szünetel az áramszolgáltatás, ugye a környező tanyákon is, az Ekobenzinkút környékén 10-től egész 11 óra 30 percig, illetve Horgoson szünetel majd az áramszolgáltatás a Matija Gubec utcában, a Csend utca felől a határ irányába 11 és 12 óra között.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő a választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kedvezményes, illetve 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetni az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé már nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be a közjogi funkciót. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, ez 133 képviselőt jelent, a Tisza pártnak pedig 141 képviselője van a 199 fős országgyűlésben. Új közösségi és kulturális tér nyílt Szabadkán, ünnepélyesen megnyitották a Kalmár házat, amely a szervezők szerint a találkozások, az alkotás és a közösségépítés helyszíne kíván lenni. A művészet és a zene otthonának álmodták meg, ahol minden korosztály és műfaj megtalálhatja a helyét. A Kalmárház mindenki számára nyitott, aki közel áll a művészetekhez. A hely megálmodója, Kalmár Tíme, a csellóművész, édesanyjával, Kalmár Évával közösen újította fel az évtizedek óta elhagyatott épületet. A Kalmárház tulajdonosai abban bíznak, hogy a jövőben számos programmal, közösségi eseménnyel és kulturális tartalommal töltetik meg a helyet. Életének 73. évében hosszantartó betegség után elhunyt Jónás Gabriella, színművész. Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol Várkonyi Zoltán és Marton László tanítványa volt. Már harmadéves hallgatóként összeházasodott évfolyamtársával, Korica Miklóssal. Színészi pályafutásukat együtt kezdték a Szabadkai Népszínházban. 1993-ig voltak a társulat tagjai. 1993-tól beszédtechnikát és művészi beszédet tanított az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. És végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 17 fok van, változóan felhős égboltra, időnkénti napsütésre és 25 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: Hírműsorok óránként.
4: Programajánlatok.
2: Határhelyzet.
4: Időjárás.
5: Közérdekű információk.
6: Itt az SMR-ben.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Ne gondolt szólt itt a 107,1-en, egy egész szókimondó szám volt annak idején, amikor megjelent, és vannak olyan hírek, sokszor beszélt róla Szörényi és Bródi is, hogy igazából talán Vitrai Tamásnak ajánlották, még ha talán nem is neki készült, mert hogy a déli műsorban össze is szólalkoztak egymással, ugyanis ő nem annyira szerette a beat zenét, és ezt végül úgy zárta le, hogy nem a Táncdal Fesztivál lesz szegényebb attól, hogyha az Illés nem lép fel rajta, illetve a Táncdal Fesztivál nem lesz szegényebb attól, hogyha az Illés nem lép fel rajta. Minden esetre azóta sokan azt mondják, hogy igazából valóban ténylegesen neki szól ez a dal, hogy ne gondolja, hogy az övé a világ, vagy legalábbis akkor ezt énekelték a népszerű riporternek. Mi pedig miről szólunk ebben az órában? Foglalkozunk majd azzal, hogy a hideg esős idő sem rontott el a tordaiak legnagyobb ünnepét, a templom búcsút és a falu napot, illetve hallatnak arról, hogy Nagybecskereken és környékén jelenleg számos fejlesztés zajlik, illetve arról is hallatnak, hogy a pünkösd vajdaságban is gazdag színes néphagyományokhoz kötődik, amelyek közül több mára már kikopott a mindennapokból. Maradjanak velünk, most a Juventus énekel nekünk, utána pedig, ahogy hallhatták, ezekkel a témákkal jövünk.

0: Lenn a folyónál énekelte nekünk a Juventus, ilyen és ehhez hasonló szép dalokkal örvendeztettek meg minket annak idején, és azóta is szólnak. Itt a 107,1 MHz-en is, mi pedig folytatjuk, illetve kezdjük ezt az órát. A pünkösd vajdaságban is gazdag, színes néphagyományokhoz kötődik, amelyek közül több mára már kikopott a mindennapokból. Ezek a szokások, bár eredeti formájukban ritkán élnek tovább, a közösségi emlékezetben ma is visszhangzanak. A népi hagyományokat inkább az egyházi események váltották fel, és így élnek tovább a vajdasági magyarság életében. Meccseri Anita és Sós Georgina riportja.
1: A vajdasági magyarság számára a pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe mellett a hagyományőrzés kiemelt időszaka is. Több településen, például Ludason, pünkösdi körmeneteket és hozzákapcsolódó programokat szerveznek. A hívő közösség keresztel és lobogókkal vonul fel. Miközben a fiatalok rózsaszirmokkal hintik az utat, sokan népviseletben vesznek részt, mások pedig énekkel és imával kísérik az egyórás menetet. Így ünneplik többek között a pünkösdöt vajdaságban. A népi hagyományok azonban gazdag, sokszínű múltra tekintenek vissza. Klima Döniz, néprajzkutató.
2: Régebben tartották még, illetve szokás volt itt vajdaságban több településen is a pünkösdi királyválasztás, illetve a királyné járás. A pünkösdi királyválasztás az legények körében zajlott, és különböző ügyességi feladatokat kellett elvégezni, megmérettették saját magukat, és aki megnyerte ezt a pünkösdi király címet, a következő pünkösdig egy komolyabb státuszt foglalt el egy társaságon belül. A királyné járás az pedig fiatal lányok végezték, csoportosan járták a települést, és házról házra jártak, jó kívánságokat mondtak, illetve énekeltek, és voltak olyan települések, például Gomboson is és Doroszon is, ahol fehérben öltöztek a lányok, és úgy járták végig az utcákat, de volt olyan település is, ahol kendőt tartottak, vagy lepedőt tartottak a lány feje fölé, és négy sarkát pedig másik négy lány tartotta, és így vonultak végig, és mentek házról házra. Ezek a szokások ma már annyira nem élnek, viszont táncos koreográfiákban még visszaköszönnek ezek a alkalmak.
1: A pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Korábban ehhez az ünnephez 8-ad is kapcsolódott, azonban a liturgikus megújulást követően önálló, kiemelt ünneppé vált. A hívek pünkösdre lelki felkészüléssel is készülnek, többek között a 9-ed imádkozásával, amely annak emlékére szól, hogy Jézus mennybe menetele után az apostolok Máriával és az első hívőkkel együtt visszavonultan imádkoztak Jeruzsálemben, az utolsó vacsora termében. Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök.
3: A Szentlélek egy nagy ünnep egyházunkban, hiszen valami módon egyházunk a Szentlélek eljövetelével is született meg, és megkezdte ezzel történelmét az egész emberiség történelmében. Valamint tehát, ahol az egyház kilépett és hirdette az evangéliumot minden népnek. Elsősorban Jeruzsálemben, majd Judeában, az akkori Izraelben, de az akkori Római Birodalom minden zugában. Tehát ott minden területén, és ezért a pünkösd az egy jelentős ünnep, mert a Szentlélek erejében, az ő ajándékaiban bízva hirdetjük azt, amit Jézus ránk hagyott.
1: A vajdasági hívek idén is készülnek a ludasi pünkösdi körmenetre, amely május 24-én 8 órakor indul. A felvonulást pedig ünnepi szentmise követi a helyi Szent Katalin templomban. A közösség számára ezt követően is fontos esemény következik. Pünkösd után 10 nappal, közel 3 évtized szünet után ismét megrendezik az úrnapi körmenetet szabadon.

0: Kedves hallgatóink, a Chairman of the Board énekelt nekünk. Egyébként a név talán onnan származhat, hogy annak idején Frank Sinatra-t nevezték Chairman of the Board-nak, vagyis hogy a bizottsági elnöknek, mert hogy Las Vegasnak az egyik királya volt az 50-es évek közepe után, 60-as években, ugyanis ők virágoztatták föl azokat a klubokat, szórakozó helyeket, ahol felléptek. Voltak is olyan sztorik, hogy köthetőek különböző alvilági figurákhoz, de ők mindig azt mondták, hogy igazából azt, hogy egy-egy kaszinót kiüzemeltette az őket, nem igazán érdekelte. Mi pedig egy fontos témával folytatjuk, ugyanis Nagybecskereken és környékén jelenleg számos fejlesztés zajlik, több intézmény is felújításon esik át, épül az infrastruktúra és a különböző rendezvények is népszerűek. A közügyek vendége volt Palatinos Ervin, a Nagybecskereki Városi Tanács tagja, vele beszélgetett Bíró Tamara.
1: Kezdjük gazdasági ügyekkel. A délkeleti ipari övezet bővítését tervezik. Mik erről a legfontosabb tudnivalók?
2: Nagybecskerek köröztül megy az autópálya, tehát Újvidék, Nagybecskerek, Nagybecskerek, Belgrád. Tehát mostan, hogyha megnézzük, akkor ez nagyon rosszat mutat, mert naponta 30-50 kamion robog át Muzslán. A muzslaiak a vasárnapi levesbe már homokot kapnak, tehát a mostani helyzet nem kecsegtető, de az, ami fog következni az autópályának a befejezésével, az egy új mozzanatot ad, nem csak Nagybecskereknek, egy új prosperitást a Muzslának is, és a Nagybecskerek körüli településeknek. Ennek az autópályának köszönhetőleg született meg a délkeleti ipari övezet tervezett bővítése és rendezése, az pedig az új befektetők érkezéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében egy stratégiai fejlesztési projektum célja, tehát a feltételek javítása, hogy ezáltal még több befektetőt vonzunk Nagybecskerekre, és egy új gazdasági fejlődési lehetőséget teremtsünk városunk számára. Mindahogy tudjuk már, hogy említettem, ez a folyamat 2 évvel ezelőtt kezdődött, és a vajdasági kormány, valamint a regionális fejlesztési, régió közi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság támogatásával. A beruházás értéke 160 millió dinár. És ez az övezet jelenti majd Nagybecskerek legnagyobb gazdasági potenciálját, illetve a fejlődési lehetőségeket, amelyet a város a befektetők számára kínálni tud majd a jövőben.
1: A rendőrállomás áthelyezése is folyamatban van, amely az iskolához is kötődik valamilyen módon. Erről mit lehet elmondani?
2: A régi rendőrállomás stratégiailag el volt gyugva, tehát a magyar ház háta mögött volt, és két ok véget helyeztük át. Az első az volt, hogy stratégiai jobb helyre kerüljön, tehát úgy mondva a Szervomiáj általános iskola udvarába foglal most helyet, és tehát a diákok 1-24 orosz alatt biztos felügyelet alatt vannak, ami nagyon fontos. A másik a pósta mellett, a templom, a fiú kollégium által helyezkedik, a civil szervezetek székhelyei által, a magyar ház által, az új átrenovált művelődési ház mellett, tehát stratégiailag új, fontos, jó helyen van, a másik pedig mi véget lett áthelyezve, tehát az irodájuk át lett meszelve, újítva, új padlózat ott is, új bútorzat, úgyhogy a rendőrök egy emberi és jó föltételeknek tudják majd végezni a dolgukat. Ami még a rendőrállomáshoz tartozik, ottan a közeljövőbe fog egy ilyen ügyintéző iroda foglalni helyet, ahol a muzsai lakosok ügyes, bajos dolgait, ami a belügyhöz tartozik, tehát okmányok igénylése, útlevél, személyigazolvány bírnak igényelni majd.
1: A muzsiai temető legalizálása is egy aktuális kérdés most Bánátban. Ez miért jelentős fejlesztés, miért van erre szükség, milyen része nincs lelegalizálva, hogy képzeljük ezt el?
2: A temető a közösség számára nem csak egy parcella számot jelent, vagy egy területet, hanem az egy emlékezés, tehát egy tiszteletadás és az elődök iránti megbecsülés helyszíne is. Ezért kiemelten fontos volt ennek a problémának a megoldása. sajnos elhúzódott, mert a törvényes berkeink belül akartuk befejezni, meg végvinni a dolgot, úgyhogy majdnem 2,5 évig elhúzódott, tehát a tervdokumentáció elkészítése, akkor privát tulajdonban voltak a parcellák, akkor beszélgetések, akkor olcsó, drága, eladom, nem adom, akkor végén exproprációval államosítottuk azt a 2 hektárt, és úgy mondva egy huzamosabb ideig Muzslának ez a gondja is meg lett oldva.
1: Nem sok időnk maradt, de szeretném, hogyha mindenképp még a kulturális intézményekre, a Nők Klubjára, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületre rátérnénk. A Nők Klubjában történtek renoválások, hogyha jól mondom, kezdjük talán ezzel, és utána kicsit még a Petőfiről is beszéljünk.
2: Na, a Nők Klubja valójában tavaly ünnepelték az 50. évfordulójukat, tehát én mindig azt mondom, 50 kiflit megenni, sok, nem 50 évig szolgálni a közösséget, parasztosabb mondva ingyen dolgozni. Tehát a nők valójában nem csak ezt érdemelték, hanem sokkal többet, tehát a nő klub is tehát át lett renoválva, bemeszelve, új padlózat, a toalett át renoválva, tehát valójában megérdemlik, hogy egy új ambientumba a ténykönyvének is tovább is szolgálják a közösséget, ahogy idáig is csinálták.
1: És a Múzsiai Petőfiben pedig nemrég volt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója. Milyen rendezvényeknek ad még helyet ez az intézmény? Ugye ezzel is tudják ott tulajdonképpen a szormány magyarságot összefogni.
2: Igen, ha megengedik, hogyha most már Petőfiben, meg itt elbeszéltünk ezekről a beruházásokról, hogy kiemeljem, hogy a Magyar Nemzeti Tanács maximális segítsége nélkül Nagybecskerek Városi Önkormányzat, a tartományi egyéb minisztériumok, magyarországi alapítványok, mint a Betlem, ezek a javítások, beruházások nem történtek volna meg, meg ami legfontosabb, meg amire büszke vagyok, a muzslai összetartozás, a muzslai közösségi élet, a sok civil szervezetnek a odaadó munkája nélkül ezek az eredmények nem lettek volna elérve.

0: Kedves hallgatóink, a Triótól hallhattuk a Dáradá című számot, egy igazán pozitív dal, igen, és ilyen pozitívan érezték magukat a tordaiak, mert hogy a hideg esős idő sem rontotta el a tordaiak legnagyobb ünnepét, a templom búcsút és a falunapot, amit a település védőszentjének, Nepomuki Szent János vértanúnak a napjához közelebb eső hétvégén tartanak. A kétnapos rendezvényen megemlékeztek a falu újratelepítésének 250. évfordulójáról. Megtelt szombaton a plébánia templom, a sportközpontban pedig egész napos programmal ünnepeltek. Kecskés István és Vágó Kriszta riportja.
1: Az ünnepi szentmisét Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök mutatta be paptestvéreivel, hálát adva mindazokért, akik az elmúlt 250 évben a faluban éltek. Tordára költöztek, otthont alapítottak, templomot emeltek, megőrizték hitüket, anyanyelvüket és nemzeti öntudatukat. Masa Tamás, tordai plébános.
2: Ebben az esztendőben egy külön kegyelem, hogy ünnepelhetjük a falu újjátelepítésének 250. évfordulóját, és a vezetőséggel így egyeztük, hogy ezt összehozzuk, egybe tartjuk a templombúcsúval, meghívjuk püspökatyát és paptestvéreket és vendégeket is, és ezt a templombúcsú egybekötve adunk hálát a Jóistennek az elmúlt 250 esztendőért, amit ugye ez a falu megélt, és kérjük a Jóisten áldását, hogy a továbbiakban is, nem tudjuk meddig élünk, de amíg vagyunk, Isten vezessen bennünket továbbra is, egységbe, szeretetbe, békességbe, hogy megőrizzük hitünket.
1: A szentmise után Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke mondott ünnepi beszédet.
3: Ennyi idő alatt országok és határok változtak meg, nemzedékek váltották egymást, Torda azonban megmaradt olyannak, amilyennek szeretjük. Ez nem magától történt, nem csak úgy önmagától értetődő. Ez annak a közösségnek, nektek köszönhető, amely a nehéz időkben sem adta fel, amely újra és újra képes volt felépíteni, megtalálni önmagát, kapaszkodót találni a bizonytalan időkben, és közösségként megmaradni akkor is, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű.
1: A népünnepi a sportközpontban folytatódott. Ótat Róbert, a tartományi kormány alelnöke szólt az egybegyűltekhez, kiemelve a mindenkori tordaiak lelki erejét az elmúlt 250 év során.
4: Újrakezdések sorát élte meg ez a település, és minden egyes újrakezdésből megerősödve állt fel. Újrakezdés volt az újratelepítés idején is. Újra kellett kezdeni a háborúk után, és újrakezdés volt minden olyan történelmi korszakban is, amikor az itt élőknek újra kellett szervezniük életüket, meg kellett őrizniük a hitüket, az anyanyelvüket és az emberi méltóságukat.
1: Torda újratelepítése 1776-ban indult el, köszönhetően annak a 120 gányó családnak, akik Szeged, Makó, Apátfalva, Dóc, Mezőkövesd, Málnak, Szőrek, Dorozsma, Szaján, Temerin és Kiszombor környékéről ide költöztek. Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke.
5: Ez a 250 év nem volt éppen töretlen, és nagyon sok nehézség, gond, probléma, háború, járvány, infláció, elvándorlás, tehát minden ugyanaz ért bennünket is, mint egy más települést is, de azért kitartottunk 250 év alatt is szívósan, néha nehéz munkával is, de úgy gondolom azt, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy volt ennek a településnek már 5000 lakósa is, mert vagyunk egy 900-an, de mi, akik itt maradtunk, megmaradtunk szülőföldünkön.
1: A jubilom alkalmából megjelent a faluba épített, kőbe vésett és fénybe zárt emlékezet című kötet, amelynek a szerzője Mezei Zsuzsanna, a Tordaiak klubjának elnöke.
6: Hogyan nézett ki a templomunk? Már nem is emlékszik, csak az idősek, hogy valamikor belülről hogyan nézett ki a templomunk. Az iskolások hányan voltak, nagyon beszédesek azok a képek, például az iskola végén a fényképezkedés, hogy van, ahol 50-60 fiú van csak. Fiú. Nem összesen, hanem fiú és lány osztály, még ott a század elején még a lányok és a fiúk külön osztályba jártak. Úgyhogy a képeket nézve egy összeállt Torda, úgymond utolsó 200 éve.
1: Mint minden évben, a tordai templombúcsú vendégei voltak a romániai és magyarországi testvértelepülések képviselői is. Újvári László, magyarországi Balástya községpolgármestere.
7: A legfontosabb az, hogy a határon túli magyarok, a magyarországi magyarokkal összefogva, ugyanis mindegy, hogy a történelem ilyen szempontból, mindegy, a történelem mit csinált, mi ugyanúgy egy tőről fakadunk, ugyanazok a gyökereink, ugyanazok az erőink, ugyanúgy gondolkodunk, sok mindenben ugyanazok a problémáink is.
1: Tordán minden szombaton csirkepaprikás van az asztalon, így a főzőversenyen is csirke készült a bográcsba. Torda ugyan fogyatkozó közösség, de vannak fiatalok, akik folytatják ezt a szokást. Csernoh Viktor Tordáról.
8: A barátaimmal veszünk részt ugye ezen a főzőversenyön. Én főzöm a paprikást, többiek segítenek, pucolik a krumplit, stb. Én főzöm.
9: Nagyapád
8: is itt
9: van, ugye?
8: Igen, itt ő is besegít, ugye, amit nem tudunk, mert még gyerekök vagyunk, ugye, az, hogy még valamit nem tudunk, akkor kisegít minket.
1: A 3+2 együttesnek az utóbbi években kevesebb fellépése volt Vajdaságban, mint Felvidéken, Magyarországon vagy Erdélyben. Persze mindig szívesen jönnek Bánátba, hiszen a muskátli zene meghonosítói annak idején innen indultak. Így az eső sem rontott el a koncertjük hangulatát. 3 évvel ezelőtt is az övéki volt a búcsú napi nagy koncert Tordán. Bugyi Zoltán, a 3+2 együttes zenekarvezetője.
10: Így van, 3 év után, de voltunk már még előbb. Most már harmadjára vagyunk itten, úgyhogy hát örülünk neki ennek a meghívástak. Hát mikor itt voltunk 3 év ezelőtt, szintén ilyen időjárás volt, de hál' Istennek akkor nagyon-nagyon sokan voltak. Ez a tér itt tele volt, voltak 2-3 ezer ember. Reméljük, hogy még azért összejön, van még idő a 9 óráig a kezdetig. Úgyhogy hát mi mindig jó érezzük magunkat. Jó közönség, ez az igazi belevaló mulatós emberek vannak itt, úgyhogy örömmel jövünk ide Tordára.
1: A rendezvény keretében továbbá megkoszorúzták a tordai telepesek emlékkeresztjét, az ünnepi műsorban pedig felléptek a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjai. A jó hangulathoz hozzájárult az aradi Intercity zenekar is, amely először lépett fel Tordán.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, legyetek jók, ha tudtok, illetve legyenek jók, ha tudnak. Erről dalolt nekünk a Napóleon Boulevard egyébként. Egy olasz népdalnak volt ez az átirata, ugyanis Angelo Branduardi volt az, aki megalkotta ezt a felvételt. Vanita di Vanita, jóra való jóság, vagy a jobbnál is jobb, így lehetne lefordítani. Filmzeneként is használták, és azóta is nagyon sokan szeretik ezt a változatot is, ami szólt itt a 107,1-en. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan jönnek a hírek, a friss információk, utána pedig folytatni fogjuk megszokott tartalmak, lapszemle, árfolyam információk, és amit még tudnak és szeretnek, egészen 10 óráig leszünk önökkel, úgyhogy ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Oroszország készen áll, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kínának, mondta a pekingi csúcstalálkozón az orosz elnök Vlagyimir Putyin. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgázt szállítanak a Jamal félszigetről Észak-Kínába. Xi Jinping és Vlagyimir Putyin több területen is megállapodott egymással, a két ország jövőjét tekintve. Egyebek mellett a mesterséges intelligenciáról és a földgázszállítással kapcsolatban is. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vučić is. A szerb elnök május 24 és 28 között tesz hivatalos látogatást Kínában, Xi Jinping elnök meghívására. Tegnap egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Donald Tuskkal találkozott Magyar Péter Varsóban. Ahhoz, hogy Európa újra versenyképes legyen, a nemzetközi szintéren szükség van egy szerény, ugyanakkor erős és megbízható Közép-Európára, mondta a magyar miniszterelnök. A látogatáson Magyar Péter meghívta a lengyel miniszterelnököt Budapestre, továbbá örömét fejezte ki amiatt, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság új fejezete nyílhat meg. Kiemelte, hogy a V4-ek közötti partnerséget érdemes lenne tovább szélesíteni, bevonva akár a skandináv államokat, valamint olyan országokat is, mint Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia, és még az EU-n kívüli nyugat-balkáni térségek országai. Várhatóan a téli szünetig befejeződik a szabadkai Gyúrószalay általános iskola felújítása, amely egy új korszerű tornateremmel is bővül. Az épületet a tervek szerint 2027. január 27-én Szent Száva ünnepén adják majd át. Ez az egyetlen iskola a város területén, amelynek még nincs tornaterme. A 295 millió dinár értékű beruházásnak köszönhetően felújítják az oktatási intézményt, amely a múlt század 60-as éveiben épült. Az épületet teljesen helyreállítják, és a meglévő részhez egy új, több mint 2300 négyzetméteres szárnyat emelnek. Az új blokk magában foglal majd egy modern, 1400 négyzetméteres tornatermet, valamint további 960 négyzetméternyi tantermi teret is. És végül, de nem utolsó sorban az időjárásról, változóan felhős égboltra, elszórtan záporokra, ugyanakkor napsütésre is számíthatunk. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
10: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
2: Ébredjen velünk
11: a 107,1 MHz-en.
7: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
13: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
14: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, már is visszatértünk itt a 107,1 MHz-en az Exotic legendás felvétele szólt abból az időkből, amikor biztos emlékeznek az Angyalbőrben sorozatra, illetve később a Kisvárosra, mert hogy nagyon sok színész visszatért az Angyalbőrbenből a Kisváros sorozatba. Kicsit más volt a felállás, de mégis mind a kettőt nagyon szerették annak idején, ahogy ezt a dalt is, mi pedig egy fontos témával folytatjuk. Kishegyesen megtartották a Greenathlon környezet ismereti vetélkedő második elődöntőjét. Az NBS for Cities Magyarország Szerbia elnevezésű IPA projekt keretében a gyerekeket érintő szerteágazó rész mellett a projekt által komoly infrastruktúrális beruházások is megvalósulnak. A vetélkedő és a gyermekprogramok szervezőivel, valamint Kishegyes alpolgármesterével beszélgetett Lakatos János.
1: Balassa-Vázsonyi Emesét, a gyermekprogram szervezőjét arról kérdezem, hogy mi zajlik itt most Kishegyesen, és mit kell úgy általánosságban tudni erről a programról.
2: A Greenathlon elődöntőjén vagyunk itt most Kishegyesen, már egyszer megtartottunk egy Topolya községben is egy elődöntőt. Ugye ez a projekt, ez az NBS for Cities Magyarország-Szerbia határon átnyúló IPA pályázat keretében valósul meg, és három rendezvény alatt 100 gyereket mozgatunk meg. Hegyesen, Topolya községben, illetve lesz egy döntő, ahova magyarországi résztvevő gyerekek is jönnek. És ami pedig a programot illeti, igazából két részből áll. Az egyik részben az Arkusz Környezetvédő Egyesületnél vetélkednek a gyerekek, és ugyanebben az időben a gyerekek másik fele, az pedig nálunk játszik. Nálunk pedig játékos formában hoztunk olyan gyakorlatokat és olyan játékokat, amik a környezettudatos életmódra segítenek őket nevelni, a klímaváltozásra hívják fel a figyelmet. Mozgásos játékos formában ismerkednek meg például hulladékmentes alternatíváival az eldobható termékeknek, szóval így próbáltunk arra figyelni, hogy olyan megoldásokat mutassunk, amiket ők a saját életükben, mint egy tanuló, tudnak illeszteni.
1: Sihánik Józsefet, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkárát arról kérdezem, hogy milyen tudásanyagra van szükség a gyerekeknek ehhez a vetélkedőhöz, amin részt vesznek?
3: Igen, a Greenathlonnak az alapkoncepció úgy állt össze, hogy nyilván középbácska természeti értékei a fő téma igazából, és ez azért is, ugye, hogy nyilván környezetünk élővilágát ismerjék meg elsősorban, úgyhogy lényegében, ami hát úgy elsősorban, hogyha kicsit szűkítjük a dolgot, akkor Topoly és Kishegyes község területén, amely természeti értékek megtalálhatók, ez lényegében a felkészülésnek az alapja, ami azt jelenti, hogy itt élőhelyek fontosságuk, milyen fajok élnek ezeken a helyeken, és ezen belül egyébként néhány jellegzetes, karakterisztikus fajt is egyébként kiválasztottunk, amelyeknek a leírásait láthatják, olvashatják a gyerekek, és akár ebből is ugye kaphatnak kérdést, és lényegében két részből áll maga a szakmai része a Greenathlonnak, ami azt jelenti, hogy van egy tesztes rész, ahol egy 10 kérdéses teszten kell végighaladniuk, ugyanez a tananyag alapján egyébként, és hát utána pedig lényegében egy témakört húznak majd, és hát arról egy némi gondolkodás után szóban, ami lényegében eszükbe jut, vagy amit tudnának arról mesélni, arról a téma körről, ami már egy kicsikét tágabb nyilván, tehát mondjuk élőhelyeknek az élővilág elsősorban szűkítve például a madarak, rovarok, pókok, növények témakörében egyébként, és hát ezekről kell akkor egy kicsikét bővebben mesélni, hogy valójában ezekről a fajokról mit is tudnak.
1: A projektumnak egy kishegyesi része is van. Ennek kapcsán Sándor István alpolgármestert kérdezem, hogy milyen fázisban vannak, hol tartanak.
4: Kishegyes esetében mi inkább mondhatjuk úgy, hogy építünk. Az építés alatt napelemek kiépítését, felhelyezését értem, amit az általános iskolák tetőjére fogunk felszerelni. Három általános iskola a község területén, mindegyik településen egy-egy. Ebből kettő esetében már felkerültek a napelemek. Kishegyes esetében már az új mérőóra is felkerült. Bácsfeket egy esetében pedig a mérőóra cseréje előtt állunk. Az EPSZ-el már leszerződtünk. A későbbiekben pedig a Szeghegyi iskolára fognak felkerülni a napelemek, de projekt részét képezte a Nők Kishegyesi Fórumának kerthelyiségében egy közösségi kert kialakítása, üvegházzal, zöld felülettel, bogárhotellel, különböző interaktív programok megszervezésére alkalmas. A mai nap is egy állomása mindennek, úgyhogy örülünk, hogy részesei lehetünk az IPA projektnek, ami még ugye hátra van, mint már említettem, a Szeghegyi napelemek felszerelése az általános iskolára, de napelemekkel működő sebességmérők kihelyezését is szervezzük. Kilátásba helyezem, hogy az év végéig meg fog történni, ezáltal a nap nem csak energiát termel, hanem figyelmet is felhív, hiszen a gyerekek biztonsága az iskolák környékén mindenki számára fontos kell, hogy legyen.
1: Hány ilyen sebességmérőt terveznek kihelyezni?
4: Településenként 2 ebből az IPA projekt keretében, úgyhogy erre vonatkozóan még a közbeszerzési eljárások állnak majd előttünk, úgyhogy mivel tudjuk, hogy ezek hosszadalmasak, de azért mégis optimista vagyok, hogy itt az év második felében mondhatni iskola kezdésre akár ez is megvalósulhat.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, Michael Jackson énekelt nekünk itt a 107,1-en. Egyébként Quincy Jones-szal, a legendás producerrel három albumot is készítettek, az Off the Wall 79-ben, a Thriller és a Bad 87-ben, mindegyik óriási siker lett, érezhető rajta Quincy Jones keze nyoma. Egyébként 84-ben, amikor Quincy épp Sinatra-val vett föl egy közös albumot, az LA Is My Lady címűt, akkor elhívta Jacksont, és bemutatkoztak egymásnak a zenészek, és ez volt, ahogy mondták akkoriban viccesen, az átadás, átvétel, mert a fiatalabb generáció átvette az idősebbtől, de utána ugye Sinatra is még azért egészen visszavonulásáig koncertezett, körülbelül 95-ig. Mi pedig nézzük, ha már ezeket a nagyságokat említettük, akkor a pénz nagyságát legalábbis, hogy mennyiért mit válthatunk. Egy dollár értéke 101 dinár, egy angol font értéke 135 dinár 64 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 64 para, svájci frank értéke 128 dinár 35 para, és egy euró értéke 117 dinár 41 para. Most pedig jön egy olyan énekesnő, akinek talán nem is lehet meghatározni az értékét. Annak idején, amikor a Magyar Rádióban énekelt, akkor összeszólalkozott egy szerkesztővel, mert hogy kritizálta azt, hogy milyen hangsúlyban és hogyan énekel bizonyos dalokat, mert túl ordítósnak találta. Kovács Kati akkor már nagyon népszerű volt, és hogy elment és szóvá tette ezt, és akkor mondták, hogy hát igazából a művésznő úgy énekel, ahogy szeretne, de mondta is korábban, hogy voltak azért összetűzései az akkori hatalommal. Most ő énekel nekünk, Kovács Kati, itt a 107,1-en.

Az a kis piros kocsi a sárga tetővel, ez volt abban a bizonyos filmben, Különben dűbe jövünk, Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével. Egyébként a zenéjét Guido és Maurizio De Angelis szerezte, egy olasz testvérpár, akik olyan néven is alkottak, hogy Oliver Onions, mert hogy úgy gondolták, hogy a külföldi műsorokban könnyebb, ha valaki azt mondja ki, hogy Oliver Onions következik, mint hogy Guido és Maurizio De Angelis. Egyébként a testvérpár egyik tagja, Maurizio De Angelis, nem is olyan régen, évekkel ezelőtt interjút is adott a Szabadkai Magyar Rádiónak, ahol pont arról beszélt, hogy Bud Spencerrel mennyire közvetlen volt a viszony, és hogy Terence Hill-el is jobban voltak, de azért nem tudtak annyira közel kerülni egymáshoz, mint mondjuk Buddal, aki sűrűn járt oda hozzájuk. És hogyha már a zenéről, illetve a filmekről beszéltünk, akkor egy másik legenda is következik most, Republic, azaz Cipő, tudják, Amerikában van a 66-os út, de Cipő nekünk a 77-es útról énekel, a 67-es út titkairól, rejtélyeiről, mert hogy ő arról dalol nekünk, hogy nagy esők jönnek, ez következik most. Maradjanak velünk, mert ebben az órában még számítani lehet lapszemlére is, úgyhogy mindenképpen jó lesz, ha bennünket hallgatnak. Most pedig az utánozhatatlan Cipő, aki egy középiskolai szívbetegség következtében volt egy kis infarktusa, amikor írt egy verset, ő azt gondolta, hogy nem fogja túlélni, és ez a sötétebb versike határozta meg az ő létfilozófiáját. Most pedig a 67-es útról énekel.

Kedves hallgatóink, Cipő énekelt nekünk itt a 107,1 MHz-en. Valóban egy utánozhatatlan hang. Azt mondják többen, hogy amikor énekel a Republik ebben a fölállásban, ugye nélküle, hogy a dalok elviszik, de mégis. A másik vélemény pedig azt mondja, hogy azért akkor volt az igazi, amikor ő énekelt benne, és az ő hangja tette azzá, ami illetve az ő jelenléte, úgyhogy valóban egyet kell, hogy értsek ezzel, hogy akkor működött olyan, mint amikor a Queen annak idején próbált Adam Lambert-tel és többekkel énekelni, de mégis Freddie Mercury-t utánozni, még megpróbálni, helyettesíteni sem nagyon lehet. Mi pedig folytatjuk a műsort. Megérkezett a friss és ropogós magyar szó a stúdióba. Elfogadták a választási törvénycsomagot, erről mi is beszámoltunk, illetve videópályázat legjobbjai, erről is beszámolnak, illetve Xi és Putyin ráerősítene, hogy mire, ez is kiderül a második oldalon, illetve olvashatnak iskolafejlesztésekről, mert hogy Szabadkán és Nagykikindán is történt hasonló, illetve a Tarka világban, mert hogy magazin melléklettel kapható a magyar szó, a Temerini játszunk truppal van egy interjú. És hogyha megfordítják a hátoldalára a lapot, akkor mászórekordot döntött egy nepáli serpa Mount Everesten. Megtudhatják, hogy miről van szó, illetve több mint 400 éves dokumentumot árvereznek el. Illetve van Szenekától egy magvas gondolat, képzeletben gyakrabban szenvedünk, mint a valóságban.

0: Mi játsszuk a legjobb retro zenéket. Igen! SMR.
1: Bizony!
2: Kedves hallgatóink, Szűcs Judit énekelt nekünk, akkoriban a Pop Cézára Erdős Péter fogadott két láda pezsgőben, hogy Szűcs Juditból lesz énekesnő, Cserháti Zsuzsából pedig senki, és mind a kettőből lett valaki, Cserháti Zsuzsából is egy gyémánt, amely örökké ragyog. Most azonban az az együttes következik, amely megpróbálta újra formálni egy kicsit Fenyő Miklóst és a karakterét, a Modern Hungária énekel itt a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálna a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetni az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé már nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az alaptörvény módosítást elfogadásához az országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges. Ez 133 képviselőt jelent, a Tisza pártnak pedig 141 képviselője van a 199 fős országgyűlésben. Pravoszláv hívek a Spaszovdánt, vagyis Urunk mennybemenételének napját ünneplik. Szabadkán különleges programmal ünnepelnek. A reggel szent liturgiával kezdődött a mennybemenetel templomban, délután pedig hagyományos körmenetet tartanak harcosok sorakozója lakóteleptől a belvárosi templomig. A szervezők szerint ez a hitet, az összetartozást és a közösséget jelképezi. Az esti imádságot követően kulturális és művészeti program várja a résztvevőket a templom udvarban. A többnapos ünnepség sorozat pénteken lelki előadással, szombaton pedig kóruszenei esttel folytatódik a belépés, minden eseményre ingyenes. Várhatóan a téli szünetig befejeződik a szabadkai Gyúros Szalai általános iskola felújítása, amely egy új korszerű tornateremmel is bővül. Az épületet a tervek szerint 2027. január 27-én Szent Száva ünnepén adják majd át. Ez az egyetlen iskola a város területén, amelynek még nincs tornaterme. A 295 millió dinár értékű beruházásnak köszönhetően felújítják az oktatási intézményt, amely a múlt század 60-as éveiben épült. Az épületet teljesen helyreállítják, és a meglévő részhez egy új, több mint 2300 négyzetméteres szárnyat emelnek. Az új blokk magában foglal majd egy modern, 1400 négyzetméteres tornatermet, valamint további 960 négyzetméternyi tantermi teret. Új közösségi és kulturális tér nyílt Szabadkán, ünnepélyesen megnyitották a Kalmár házat, amely a szervezők szerint a találkozások, az alkotás és a közösségépítés helyszíne kíván lenni. A művészet és a zene otthonának álmodták meg, ahol minden korosztály és műfaj megtalálhatja a helyét. A Kalmár ház mindenki számára nyitott, aki közel áll a művészetekhez. A hely megálmodója, a Kalmár Tíme, a cselló művész, édesanyjával, Kalmár Évával közösen újította fel az évtizedek óta elhagyatott épületet. A Kalmárház tulajdonosai abban bíznak, hogy a jövőben számos programmal, közösségi eseménnyel és kulturális tartalommal töltetik meg a helyet. És végül az időjárásról, változóan felhőségboltra, elszórtan záporokra, ugyanakkor napsütésre is számíthatunk. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi házhoz visszük a híreket.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
9: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, életének 73. évében hosszantartó betegség után elhunyt Jónás Gabriella színművész. A Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol Várkonyi Zoltán és Marton László tanítványa volt. Már harmadéves hallgatóként összeházasodott évfolyam társával, Korica Miklóssal. Színészi pályafutásukat együtt kezdték a Szabadkai Népszínházban. 1993-ig voltak a társulat tagjai. 1993-tól beszédtechnikát és művészi beszédet tanított az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. Jónás Gabriellára egy vele készült beszélgetés részletével emlékezünk. Az interjú 2022. júniusában készült, a riporter Szabó Hangya Terész.
1: Nőknél általában nem illik megkérdezni, hogy hanyadik, úgyhogy ne beszéljünk a számról, csak arról, hogy egy kerek évforduló. Ja. Mit jelent egy művész, egy színész életében, mert hiszen örök életre elkötelezted magad a művészettel, a színpad művészettel. Mit jelent ez a kerek évforduló? Sok gondot, sok örömet, sok szép emléket, sok nehéz időszakot. Mit?
2: Egyfajta összegzés, azt hiszem. Lehet, hogy most okos gondolatokat, dolgokat kellene mondani, de bennem inkább érzések, hangulatok dúlnak.
1: És pedig?
2: Valami fajta összegzés, de nem szavakban, hanem hangulatokban. És hogyha ezt úgy mérlegre teszem, hogy ebből mennyi a kellemetlen, a nem szeretem, vagy mennyi az, ami szép és pozitív és előremutató, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy erősen lebillen a mérlegnek az a nyelve, vagy az a tálca, ahol a szép dolgok vannak. Iszonyatos szerencsém van, mert én soha egy percig nem dolgoztam. Én a hobbimnak éltem egy életen át. Nekem soha nem volt munka a munka. Tehát mindaz, amit én tettem, amikor hagyták, hogy tegyem, hiszen a másik serpenyőben ott van 10 év, amikor nem engedtek színpadra, de akkor meg ott voltak a növendékeim. Tehát akkor is volt valami, ami átvezet, ami tovább visz, és mindezt örömmel. Tehát nekem soha nem volt izzadságszagú a munka, vagy soha nem mondtam azt, hogy jaj, dolgozni kell menni. Én nem dolgozni mentem, én próbára mentem, én órára mentem, feltöltött lélekkel, szeretettel. És ebben én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy a mindennapjait azzal töltse, amit igazán szeret, és amihez talán ért, vagy majd az évek alatt érteni fog.
1: Ez azt jelenti, hogy az elejétől így van, mert hogy itt elhangzott ugye ezen a nagyon szép születésnapi összeállításon, hogy bizony óvodáskorod óta nagyon határozottan választottad ezt a pályát. Megmaradt ez a határozottság? Soha nem inoktál meg?
2: Itt az idő rövidsége miatt az óvodáskoromról beszéltem, de aztán rögtön utána egy gyermekszínjátszó csoport tagja lettem. Az első szerepemet úgy tanultam meg, hogy még nem tudtam írni, olvasni. Anyukám mondta előttem a szöveget, és én ismételtem, és így tanultam meg. Tehát az általános iskola előtt elkezdtem már, az alsó 4 tagozat előtt, és ez tartott a 4. osztály végéig. Hát addigra kiöregettem, mert ez kicsik csoport. Volt. Aztán jött egy kicsi szünet, 4 év, tehát ez az 5.-től 8.-ig, de gimnáziumban már egy nagyon-nagyon jeles és nagyon szép eredményeket felmutató irodalmi színpad tagja lettem, a belvárosi irodalmi színpad tagja. Ez végig kísérte az én a középiskolai 4 évemet, és tulajdonképpen ez volt a bölcsője annak, hogy akkor már komolyan érettebb fejjel, meg tudatosan készülve a pályára. A felvételim sikerült, és hogy utána nem véletlen az, hogy én csak a színpadon voltam jelen, hanem hogy a népkör irodalmi csoportja, tehát a versek mindig közel álltak hozzám. És úgy gondoltam, hogy a pódium műfaj legalább olyan értékes, mint a színházi. Más eszközökkel dolgozik, másképpen nem is tudja mindenki a kettőt együtt művelni. Van, aki csak az egyiket, csak a másikat. Vannak olyan szerencsés kiválasztottak, akik konyítanak mind a kettőhöz, vagy helyt tudnak állni.
1: De mondhatjuk, hogy végig bátor voltál? Végül is egy ilyen pályát választani, akár középiskolás korodban voltál már ennyire határozott, akár főiskolán, ahol óriási nagy konkurencia volt, itt elhangzott, hogy 1000 jelentkező volt azon az évfolyamon, ahova te is jelentkeztél, és itt bejutottál a 10 közé. Ez egy óriási bátorság. Aztán pedig az óriási bátorság az, hogy országot váltottál. Hogy lehet ezt hangulatban kifejezni? Mit jelentett ez akkor számodra? Fiatal voltál, pici gyereked volt, volt egy nagyon klassz férjed, aki szintén színész volt, de hát azért mégiscsak az ismeretlenbe ugrottál tulajdonképpen, Szabadkán.
2: Az abszolút ismeretlenbe ugrottam, és nem sokkal később, egy olyan 3 évvel később tulajdonképpen ez le is csapódott rajtam. Amikor már egzisztenciális gondjaink nem voltak, amikor már a fiunk is végérvényesen nálunk volt, tehát nem ez a hol itt, hol ott állapot, akkor én nagyon komolyan megbetegedtem, mentálisan megbetegedtem. Tehát erre mondta azt a pszichiáterem, hogy eljött az utolsó csepp a pohárba, és ez az utolsó csepp az anyósom halála volt, aki addig mellettünk volt, ott volt. Az én idegösszeroppanásom fizikai tüneteket okozott, tehát ilyen szívelégtelenségben jelentkezett, meg nem tudom miben, úgyhogy 3 hónapig voltam végül is szanatóriumban, és utána még 2 évig szedtem a gyógyszereket, tehát jó, mindig kevesebbet, de én ennek nagyon megfizettem az árát. Viszont amikor ebből felépültem, onnantól kezdve teljesen helyén tudtam kezelni a dolgokat. Addigra már megvolt a helyismeretem. Tudtam és bízhattam abban, hogy Szabadka befogadott, Vajdaság befogadott, és ez akkora nagy szó. A férjem támogatásában egy pillanatig nem kételkedtem, mert hiszen nem hívott volna ide, hogyha nem az... Nem vállaltuk volna ezt a szabadkai közös utat, hogyha nem lett volna az a végtelen és feltétlen bizalom egymás iránt kettőnk között. Azt is kell mondanom, hogy jókor voltam jó helyen. Tehát akkor a színház vezetése úgy működött, hogy a rendezők nem önmegvalósítani akartak. Ott volt a munkájuk, tapinthatóan látható volt, hogy ez virágrendezés, vagy Szabó István rendezés, vagy vendégrendező keze által készült el az előadás. Ez világosan látható volt, viszont ők úgy állították össze a repertoárt, hogy azokban a fiatalokban, akikben megbíztak, azoknak olyan szerepeket raktak egymás után sorba, amiből tanulhatott, ami által fejlődhetett. Ezt a mai színházi világban nagyon ritkán látom.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, a britek úgy tartják, hogy a kávéba csak is meleg tejet lehet önteni, a teába pedig kizárólag hideget. Hogy miért említettem ezt? Mert a tea nemzetközi napját május 21-én ünnepeljük. Ezt a jeles napot az ENSZ közgyűlése nyilvánította hivatalos világnappá, hogy felhívja a figyelmet a tea kulturális örökségére, gazdasági jelentőségére és az emberi egészségre gyakorolt jótékony hatásaira. A teázás kultúrája évezredes múltra tekint vissza, és mára a víz után a világ legkedveltebb italává vált. A világnap célja, hogy elismerje a tea természetében és feldolgozásában dolgozók munkáját, miközben a fenntartható termelésre is nagy hangsúlyt fektet. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
1: A tea egy ízekben, zamatokban, színekben és hatásokban igen gazdag ital, amely mindig is fontos része volt a világ kultúrájának. Ezt bizonyítja a szertartásos teaivás számos példája is. A legtöbben azt gondolják, hogy a tea egyszerűen csak egy finom ital, de ez a folyadék bizony arra is lehetőséget biztosít, hogy a szervezetünk bizonyos előnyökhöz jusson általa. Különösen akkor, ha a tea gyógynövényekből készül. A rendszeres teafogyasztásnak számos előnye van, mint például a stressz csökkentése, a szervezet méregtelenítése, az immunrendszer működésének javítása, vagy az emésztés könnyítése, melyek külön-külön és együtt is támogatják egészségünket. A fekete tea a legnépszerűbb és a legnagyobb mennyiségben fogyasztott tea a világon, kellemes frissítő ital. A zöld tea Ázsiában a legkedveltebb, antioxidánsokat tartalmaz, amelyek elősegítik a sejtek regenerálódását, az immunrendszer erősödését. A fehér tea fogyasztása nem túl elterjedt, de különleges íze miatt mégis sokan kedvelik. És persze ezek közül bármelyiket bátran ízesíthetjük gyógynövényekkel, így még különlegesebb ízhatásokat érhetünk el. Dél-Ázsiában és Tanzániában a teacserje levele fontos mezőgazdasági termék, ott már eddig is ünnepelték a tea napját. Végül aztán India kezdeményezésére és 78 ország által előterjesztve került az ENSZ közgyűlése elé ennek a kiterjesztése, világnapként való meghatározása. A fejlődő országokban a tea családok millióinak jelent munkalehetőséget és bevételi forrást, mivel a feldolgozása igen munkaerőigényes, ráadásul a növény szerepe a fenntartható megélhetésben és a vidékfejlesztésben is fontos szerephez jut. Az egészséges életmódban és a társas kapcsolatokban szintén fontos a szerepe, és ennek a napnak az is a célja, hogy az embereket az egészséges életmódra ösztönözze, és felhívja a figyelmet arra, hogy milyen elengedhetetlen az egészségünk szempontjából, ha odafigyelünk arra, hogy mit fogyasztunk. Ez a nap remek lehetőség, hogy emlékeztessük magunkat a teázás előnyös hatásaira, hiszen egy jó tea éppen olyan fontos lehet egy stresszes nap végén, mint egy vendég érkezésekor. A világnap arra emlékeztet bennünket, hogy élvezni kell a kis dolgokat az életben, és hogy egy apró odafigyelés is nagy változást hozhat, ha az egészségünk és a jólétünk a tét. Ne feledjék a mottót, amely így szól. Jó kedved van? Készíts egy teát. Rossz kedved van? Készíts egy teát. Kimerültél? Készíts egy teát. Bosszús vagy? Készíts egy teát. Egy jó tea majdnem mindenre megoldást jelent.

0: Ráébredni, után felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Kedves hallgatóink, Dinah Washington énekelt nekünk itt a 107,1-en. Ő dalolt Frank Sinatrával is, illetve nagyon sok más előadóval, igazi legendás hang. Egyik Tea reklámnak volt ez a bizonyos zenéje, arról lehet ismerős önöknek, és hogyha már a Teával foglalkoztunk, akkor beszéltünk ugye a Teáról, akkor már leadtuk ezt a bizonyos dalt, és itt is van már a stúdióban velünk Vágó Kriszta.
2: Szia, Gabi, köszöntelek, igen.
1: Ezt mondd el, mielőtt ugye elmondjuk, hogy mivel készültél, hogy te fogyasztod a teát, szereted, melyik a kedvenced, ha van?
2: Kávéfogyasztó vagyok inkább, tehát kávé és cappuccino. A teával úgy vagyok, hogy mindig van odahaza tea. Én a gyümölcs teát szeretem, megmondom őszintén, a párom csak is a kamillateát, de akkor iszom csak teát, amikor beteg vagyok. Tehát akkor, amikor ugye nagyon sok folyadék utánpótlásra van szükség, és érzed, hogy igen, még inni, és szeretnéd, és mennyire jól esik az a forró tea, de egyébként nem szokta, nem vagyok teás, megmondom őszintén.
1: Te? Én is a gyümölcs teákat, és van ugye a citrom tea, nem a citromos ízesítés, hanem ugye citromból készült tea, vannak ilyenek, meg a citromfű tea, ezeket nagyon is minden mennyiségben, meg ugye a klasszikus hibiszkusz, meg...
2: Igen, hibiszkusz, azt nagyon szeretem.
1: Különböző ízeket, de ugye akkor, amikor éppen az embernek van kedve elkészíteni, de most már mindenféle ilyen vízforralók, egyéb nem is kell kivárni, csak berakja az ember a... De utána van, hogy véletlenül ott felejtéd, mert olyan is van, hogy elkészíti az ember, ott felejti, akkor a filter megsavanyodik, akkor az egész nem lesz olyan jó.
2: Tudod, de... ezt, hogy beleteszed a két filtert, vagy a három, most attól függ, mennyi teát akarsz főzni, és akkor ott felejted benne, és keserű lesz az egész. Igen, tehát hát már nincs is kedvem, akkor újra kezdeni az egész, de most megmondom őszintén.
1: De akkor megiszod, mert nem dobod ki, és akkor egy ideig nem, mert ez benne marad a fejedben. De egyébként, Kriszta, már itt vagy, mondd el nekünk, hogy mivel készültél a hallgatóknak.
2: Hát nagyon sok témával, mégpedig lesz egy nyereményjátékunk is, a Kosztolányi Dezső Színházba lehet elvinni tőlünk egy páros belépőt, mégpedig ünnepi előadás József Attila születésnapjának, vagy születésének 120. évfordulója alkalmából, megzenésített versek, líra, zene egy különleges estben, mégpedig ez június 1-én lesz, a Kosztolányi Dezső Színház színpadán a Zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép majd fel, erre lehet elvinni tőlünk egy páros belépőt. Majd utána, ugye új művészeti tér nyílt tegnap Szabadkán, ez nem más, mint a Kalmárház, mégpedig vezetőt kérdezünk majd, Kalmár Timát, ide várjuk majd a stúdióba, hogy minek is ad teret, illetve lehetőséget maga a Kalmárház, és hogy hogyan jött az ötlet, illetve hogyan tudjuk ezt elképzelni, ezt elmondja nekünk. Majd így kell járni, úgy kell járni, mégpedig rajzpályázatról is lesz szó, ugye ez a Gyöngyös Bokréta és Durindó keretében, Szalai Eszter szervezőt kérdezem majd ezzel kapcsolatosan. Majd nem sokára Vajdasági Vágta, bemutatjuk az egyik lovast, Cékus Noémit, és természetesen beszélünk Mályboly lakájról is, a lóról is, és hogy hogyan készülnek, és ma beszéljünk rólában, pedig Jónás Gabriella színművésznőre emlékezünk majd egy 2024-es felvétellel, illetve napindító témái terítéken 15 és 16 óra között, majd Körhint a Csernai Pannával, Aranyalbum a Gárdi Gabival, a te szerkesztésed, és Rádiódiszkó Manuval. Hát ez a mai penzum ma délutánra.
1: Nagyon köszönjük, Kriszta, hogy ezt elmondtad, illetve hogy megosztottad, mennyi fért most ebbe a megszólalásba, illetve a napindítóba. Aki itt volt önökkel, az nem volt más, mint a szerkesztő Orosz Ildikó, illetve az a két fiatalember, aki azért felelt, hogy minden hang helyre kerüljön, illetve minden melódia. Ők nem mások, mint Szabó Tibor és az a Sóti Tamás, aki hangmérnökünk, adásvezetőnk is volt, illetve jó magam is elköszönök, a műsor vezetője, Agárdi Gábor. Maradjanak velünk, és ahogy mondani szoktam, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
4: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
4: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
4: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Újra közvetlen légi összeköttetés van Magyarország és az Egyesült Államok között. A járat 6 év szünet után tért vissza. Az American Airlines napi járata Philadelphia és Budapest között közlekedik október elejéig. A szezonális útvonalat a koronavírus járvány miatt 2020-ban függesztették fel. A légitársaság Boeing 787-8 Dreamliner gépekkel heti több mint 3200 utast szállíthat a két város között. A közvetlen járat jelentősen lerövidíti az utazási időt az amerikai keleti part és Budapest között. A repülés nagyjából 9 órát vesz igénybe. Az első járat indulását ünnepséggel köszöntötték Philadelphiában. Meghalt Jónás Gabriella, a színművésznő életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, a hírt fia Korica Péter osztotta meg a közösségi médiában. A Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol Várkonyi Zoltán és Marton László tanítványa volt. Már harmadéves hallgatóként összeházasodott évfolyamtársával, Korica Miklóssal. Színészi pályafutásukat együtt kezdték a Szabadkai Népszínházban, ahol 1993-ig voltak a társulat tagjai. Jónás Gabriella 1993-tól beszédtechnikát és művészeti beszédet tanította az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Estik Nemzetközi Fesztiválnak. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták.
1: Sport.
9: Novák Djokovic hivatalosan is megerősítette, hogy Viktor Troicki lett az új edzője. A szerb teniszező az Instagramon jelentette be a hírt. Üdvözöllek, barátom, csapattársam, most pedig edzőm, írt a közös fotójuk mellé a világhírű teniszező. Troicki korábban a szerb Davis kupa válogatott kapitányaként dolgozott együtt Djokovicjal, és tagja volt annak a szakmai stábnak is, amely a párizsi olimpiai játékokon segítette a szerb teniszezőt történelmi olimpiai aranyérmének megszerzésében. A sajtó már kedden találgatni kezdett az együttműködésről, amikor Troicki jelen volt Djokovic Roland Garros előtti edzésén Párizsban. A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A 39 éves Novák Djokovic a vasárnap kezdődő Roland Garroson rekordot jelentő 25. Grand Slam trófeájára hajt.
1: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, ma a napsütéses és felhős időszakok váltják egymást, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
5: Egy óra múlva is.
10: Csak a legfrissebbek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
11: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
12: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
13: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
17: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
18: Pattanj! Traktorba!
19: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
18: Haverok, buli, traktor!
20: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
17: Ajánlót hallottak.

0: Ez a Mozaik. Mozaik.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nálunk minden terítékre kerül.
3: 10 óra múlt 15 percen, és kezdetét veszi mai Mozaik című műsorunk itt a 107,1-en. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Sóti Tamás, azaz Tomi, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ma 2026. május 21-e van, és ahogy szoktam volt mondani, szép lassan véget ér ez a hónap, és hát nem sok van hátra, és itt van már június a nyakunkon, úristen, és ma ünnepelnek a Konstantinok, Teofilok, Mirellák és az Andrások. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Szabadkán és környékén 25 fokot mérhetünk per pillanat. Na már most! A meteorológusok szerint szép lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, holnap már 27 fokot mérhetünk, majd a hétvégén is napos felhős időszakok váltakoznak, és marad ez a 27-es csúcs, de hétfőn már akár 30 fokot is mérhetünk majd a mostani prognózis szerint, illetve 29-30 fok körüli értékeket. Az éjszakák sem annyira hűvösek, hiszen 10-14 fok közötti értékek lesznek majd a leghidegebb órákban. És ugye az előbb Agárdi Gabival átbeszéltük, hogy mi mindennel készülök önöknek, de ahogy szoktam volt mondani, az ismétlés a tudás anyja. Nézzük, egy nyereményjáték is lesz itt nálunk, mégpedig a KDS-be lehet elvinni egy páros belépőt. Erről bővenben nem is oly sokára hallhatnak majd. Bemutatjuk a Kalmár házat, új művészeti tér nyílt Szabadkán tegnap. Kiknek ad lehetőséget, illetve milyen koncertek lesznek, ez pedig ki fog derülni itt nálunk, majd így kell járni, úgy kell járni, rajzpályázatról is beszámolunk, illetve a vajdasági vágtával is foglalkozunk, ezúttal Cékus Noémi lovast fogjuk bemutatni önöknek, illetve 14 és 15 óra között pedig beszéljünk róla, mégpedig Jónás Gabriella színművésznőre, egyetemi tanára emlékezünk majd, illetve a napindító témáit is terítéken lesznek, pünkösdi szokások, illetve a tordai falunapról is hallhatnak. Délután Körhinta a Csernai Pannával, majd aranyalbum Agárdi Gabi szerkesztésében, és a csütörtök akkor Rádiódiszkó Manóval. Tehát szűken ez a mai penzum, érdemes velünk tartani, és írjanak és nekünk a 066 36 36 33-es SMS számra. Kriszre a következik, utána pedig nagyon jó kis zeneszámokkal jövünk, mint például Bonanza, Banzáj, Soltészrező, és egy régi poénnal is itt leszünk még.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: 10 óra múlt 26 perccel, és már is elindítjuk a játékot, vagyis elindítom. SMS számunk 066 36 36 33-as. Erre kell majd írni, illetve a teljes nevüket is csatolni kell, csak is úgy tudjuk elfogadni az üzeneteket. Mégpedig ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából megzenésített versek, líra és zene egy különleges estben, Mécsvirág együttes, amit szívedben rejtesz, június 1-én a Kosztolányi Dezső Színházban. A Zentai Praurbe díjas Mécsvirág együttes lép fel, ahogy említettem, június 1-én, és egy kis gondolat még ezhez kapcsolódóan, az együttes tagjai Verebes Körnács Erika előadó művész, Barát Hajnal Anna és Zsoldos Ervin verséneklő, vendégelőadó Verebes Judit, a Zentai Magyar Kamaraszínház színművésze. Úgyhogy ugye, ahogy mondtam, a Zentai Praurbe díjas Mécsvirág együttes 2025-ben fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Ahogyan az együttes a nevében a réta mező jó illatú virágának, a mécsvirágnak a csodáját őrzi, amikor az este felé kinyílik, fehéren vagy vörösen virít az estben hajló világban, mint az éjszakában pislákoló mécses lángja. Úgy szeretnék a csoport tagjaim hallgatásságukkal felfedezni és megszerettetni a népdalt, a zene, a vers, egy szóval az énekelt vers legapróbb csodáit és szépségeit. Előadásaik a szülőföldről, az anyanyelvről, valamint a kultúra szépségéről és annak közösséget megtartó erejéről szólnak. Tehát érdemes ellátogatni, de természetesen ugye itt egy páros belépőt el lehet vinni tőlünk. A kérdés a következő, hogy hívják az együttest, írják, nagyon sokszor elmondtam a nevüket, úgyhogy írják meg, mert Vajdaságban is egyébként is ugye nagyon-nagyon sokan ismerik az együttest. Írják meg 066 36 36 33-as, erre várjuk az üzeneteket, illetve a teljes nevüket és csatolják, és így tudnak részt venni a játékban, tehát egy páros belépőt lehet elvinni, mégpedig június elsőjére, amit a szívedben rejtesz zenés verses előadásra Kosztolányiba. A kérdés, hogy hívják az együttest, írják meg nekünk, akik fellépnek majd a KDS-ben. Induljon a játék, addig is Lóci játszik itt a 107,1-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kiser Adanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És igen, részletről részletre megyünk itt a 107,1-en, ezután Soltész Rezső és az Ó nem, de most egy kis közérdekű információval jövök, mégpedig karbantartási munkálatok miatt ma szünetel az áramszolgáltatás Hajdújáráson, a 184., 186., 187. és a 226. szám alatt, mégpedig már 9-től egészen 13 óráig, Bajmokon pedig a Krivaján, Bártszőlősön, a Tomislavcin és Felsőrogaticen a következő tanyákkal együtt 9 és 14 óra között, Palicson a Július 7-e utcában és a Zelengóra utcában, a Prespa utca és a Július 7-e utca között is, majd Klissa, mégpedig az Eko benzinkút környékén és a Klisszán már 10-től és egészen 11:30-ig, illetve Horgoson a Matija Gubec utcában, a Csánd utca felől a határ irányába 11 és 12 óra között, tehát itt kell számítani áramkimaradásokra, illetve ha bővebben el szeretnék olvasni, akkor pannonrtv.com, ott pedig a közérdekű fült kell keresni. Már is megyünk tovább, mégpedig Soltész Rezsővel és az Ó nem.

0: ASMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: És ezután pedig Soltész Rezső után Koltai Róbert, és egy régi poénnal megyünk tovább. Na de, ne feledjék el, hogy játszani is lehet, már érkeznek az üzenetek, és továbbra is írjanak nekünk, ugye a KDS-be lehet elvinni egy páros belépőt, egy együttes zenés-verses előadására. Na már most ugye az együttes neve a kérdés, írják meg nekünk, illetve a teljes nevüket is, és továbbra is ugye játszunk majd, mégpedig eredmény hirdetés a 12 órás híradó előtt kövön lesz majd, úgyhogy érdemes addig is itt lenni velünk. A következő órában pedig, vagyis még pontosan 11 órakor érkezik Bíró Tamara a legfrissebb hírekkel, utána pedig bemutatjuk a Kalmár házat. Vezetővel Kalmár Tímeával fogunk beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetében. A kormány szerint a változtatás az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Márta Kósz üdvözölte, hogy a szerb parlament a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával a még hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. Új platina alapú vegyületeket fejlesztettek ki a Dél-Uráli Állami Egyetemen Oroszországban, amelyek az emlőrák kezelésében ígéretes eredményeket mutatnak. A vizsgálatok szerint ezek az anyagok hatékonyabbak lehetnek a jelenleg használt gyógyszereknél, miközben alacsonyabb a toxicitásuk is. A kutatók szerint ez hozzájárulhat a kemoterápia mellékhatásainak csökkentéséhez és a kezelések hatékonyságának javításához. Horgoson tartották meg a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola évadzáró hangversenyét, ahol a helyi növendékek egész éves munkájuk eredményéről adtak számot. A csaknem 20 fiatal zongorán, fuvolán, hegedűn, csellón és énekszakon mutatkozott be. Az est zárásaként színpadra lépett a Harmonika zenekar is, amely nemrégiben a Szerbiai Zene és Balettiskolák fesztiválján bizonyította tehetségét, ahonnan első díjjal tértek haza.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma napsütéses és felhős időszakok váltják egymást, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó zápor is kialakulhat.
3: Minden, ami számít, egy helyen.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy?
2: Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 11 óra múlt 11 perccel Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, és most ebben az órában a művészeteknek adózunk, hiszen május 20-án, azaz tegnap új művészeti tér nyílt Szabadkán, mégpedig a Kalmár Ház alapítóját, Kalmár Tímeát köszönhetem itt a stúdióban, az Újvidéki Művészeti Akadémia rendes tanárát, cellistát. Szia, köszöntelek!
4: Szia, és jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak!
3: Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, tehát így fogunk továbbiakban beszélgetni. Hát először is, Tímea, kezdjünk azzal, hogy hogyan is indult, hiszen ez egy családi ház.
4: Az ilyenfajta interjúk azért nagyon jók az embernek, mert elkezd gondolkodni. És tegnap édesanyámat is kérdezgették a média képviselői, és azt mondta egy percben, hogy és akkor én figyeltem a lányomat, aki másodszor az életébe tétlennek érezte magát. Először volt ez a pandémia alatt, másodszor pedig ugye az egyetemi blokádok alatt, amikor én nem dolgoztam az egyetemen. Én azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem is az én ötletem. Én azt hiszem, hogy ez édesapa és édesanyja ötlete volt. Ők kiépítettek egy házat azzal a reménnyel, hogy én az egyetem befejezése után visszajövök Szabadkára. Na most elkéstem, mert édesapa meghalt, de valahogy az elmúlt években így ért bennem egy gondolat, és néztem azt a házat, és ott volt egy óriási nagy tér, és akkor én tudtam, hogy hát apa és anya ezt bizonyosan, hogy egy zeneszobának tervezték. És akkor tavaly ez egy kis csíra volt bennem, és hirtelen, mint hogyha nagy monszun esőt kapott volna, és akkor szeptemberben leültettem édesanyámat, végülis az édesanyám tulajdona, család, tehát közösen, de hát ebben a házban nem él senki, és megkérdeztem, hogy tehát megengednie, mellém állna, és persze ez nem kérdés egy anyának, gondolom soha, az én anyukámnak meg pláne, és azt mondta, hogy igen. És akkor belekezdtünk a felújításba, és egyre az ötletek csak jöttek, és a ház kezdett újraéledni, és akkor én alapítottam egy civil szervezetet, aminek az a neve, hogy Kalmárt, januárban, és akkor én ezt tegnap a megnyitón, hogy mindenki viccesnek tart, hogy én bőgök már hónapok óta, akkor is, mikor, nem tudom, a Nebojsa kikevert az első szint, meg lefestették a kaput, meg a Krisztián letette a csempéket, meg hoztam két kukát, egy zöldet, meg egy kéket, és az nekem olyan gyönyörű volt. És akkor rájöttem, hogy de jó-jónak lenni, és ezt nem is magamnak csinálom, hanem a közösségnek. És akkor elkezdtem gondolkozni. Az édesanyám, aki nem mondhatom meg a korát, szépkorú, ő így mondaná, néha nehezére esik egy emeletet felmenni egy lépcsőn, hogy egy koncertet meghallgassam. És akkor mondtam, hogy hát igen, az időseknek is jó lesz. És akkor előadóként azt mondtam, hogy nem vagyok megelégedve, mert néha a nagy rideg koncerttermek nem adják nekem azt az érzést, amit én szeretem. És akkor, mint előadó, akkor megint nem vagyok megelégedve, mert a közönségünk miért 40 és 80 közötti életkorban határolható be, és akkor pedagógusként, hogy igen, kellene új közönséget nevelni. És megpróbálom. És, vagyis hát mindenki csak azt hallom, hogy mi nem jó, meg mit kellene. És azt mondta anya, hogy belemegyünk, megpróbáljuk közösen, és akkor én azt mondhatom, hogy oké, megcsináltunk mindent, ott egy ház, ahol székeket vettünk, ahol van egy félkoncertzongora, ahol van egy pianino, ahol le lehet tusolni, a művészszoba van, jó az akusztika, hangulatos, mindenki a tegnapi megnyitó után azt mondta, mindent megtehettem, amit megtettem, amit csak tudok. Mint tanárként, az összes a környezetben, igen.
3: Mondtad, hogy mindent megtettél, akár tanárként, és rögtön adódik bennem a gondolat, hiszen ugye a Művészeti Akadémia rendes tanára vagy. Kiknek ad teret például, hiszen mondtad, egy fiatal közönséget is ki szeretnétek nevelni itt a Kalmárházban. Na már most akár a diákjaid is helyet kaphatnak majd, vagy kiknek nyitott a Kalmárház?
4: Persze. Úgy kezdem, hogy jövő szerdán, tehát 27-én lesz az első koncert, 18 órai kezdettel, aminek az lesz a neve, hogy fedezzük fel Friedrich Hermant, beszélgetés hármasban. Miért? Három hegedűs növendékről van szó. Ha akármit megkérdezek, hogy hallott-e már olyan kamara összeállítást, amiben három hegedű játszik, ez nagyon ritka dolog lesz. Herman művei, azt hiszem, hogy az ősbemutató lesz. Véleletlenül persze, hogy pont az én osztályomnak a tanulójai. A mi a házunk, az mindig nyitva lesz, nem csak a zenészeknek is, hanem minden művészettel foglalkozó embernek. Anyagilag természetesen nem fogom tudni bírni, tehát az, hogy esetleg az előadóknak egy kamilla teát tudok főzni, az mindig benne van a pakliba, és hogy tiszta helyre jönnek, mert ki fogok takarítani. Van nekünk már egy hangverseny szezonunk is, amit kiépítettünk. Természetesen pályázatokra jelentkeztünk be, hogy mit kapunk a pályázatokon.
3: Az anyagra, a jövő zenéje.
4: Az a jövő zenéje. Én mindent, amit lehet, én persze megcsinálom. Hogyha fiatal, helyi színészek, zenészek, képzőművészek, tehát mindenre nyitottak vagyunk, tehát segítség elkél anyagilag is, erkölcsileg is, de még egy jó tanácsért is, vagy egy jó ötletért is nagyon hálásak leszünk. A mai nap folyamán meg fogjuk nyitni a közösségi oldalainkat, mert valahogy ilyen szokások miatt nem szerettem volna megnyitó előtt ezzel foglalkozni. És igazán én közzéteszem majd a telefonszámomat és az e-mail címemet, mindenki, én csak azt szeretném, hogy egy kicsit magasabb szinten értsünk a művészethez, hogy az emberek élvezzék a zenét is, a szavalást is, hogy a helyi művészek is talán otthonra találjanak, talán, hogy a fiataloknak is előadásokat, például megtanítsuk a fiatalokat, hogy kell egy koncertet hallgatni, miért nem illik két tétel között tapsolni. Tehát a fejemben most nagyon sok pillangó van, és minden pillangó egy ötlet, és nagyon sok a virág is jelen pillanatban, és én, amit megpróbálok a nyár folyamán, hogy július 1-ig heti egy rendezvényt én megpróbálom, hogy meglássam, hogy mi lesz belőle.
3: Tegnap volt a megnyitótok, azt is mondtad, ugye a házban van egy kamaraterem idézőjelesen, tehát ugye, ahol most például tegnap is volt a megnyitó. Először is nézzük, hogy hogyan is épül fel a ház, mekkora termek vannak, van mondtad, hogy művészeknek lehetőség és stb. Vagy hogyan képzeled el?
4: Tehát van egy T-alakú tér. És ez összvisz majdnem 90 négyzetméter.
3: Elég nagy, igen.
4: Igen. Ezen túl van két szoba, ami szobánként több mint 20 négyzetméter. Az egyikben van egy pianino, ez a művész szoba. Ezek itt ágyakat is tettünk be, hogy ha esetleg mesterkurzus vagy...
3: Tehát ilyenekben is gondolkodsz, hogy például mesterkurzus.
4: Van egy dolog, amit azt hiszem, hogy el kell, hogy mondjak. Ha valaki egy modern házra, berendezésű házra gondol, ami megfelel a 21. századnak, az téved. A családi bútorokról van szó. Tehát az új székek vannak, meg csillárok, de a csillárok az nem egy 21. századi. Nagyon sok dolog van, amit édesapám készítető, öntőforma készítő, és például van ott bent egy óra, amelyik magasabb, mint én, és az emberek tegnap el voltak állva, hogy ezt hol szereztem. És mondom, hát apuka készítette meg. Az egyik szobában teljesen az ő kezenyoma van. Tehát ez a ház számomra nem csak egy kultúrtér, ennek lelke van ez számomra minden. Tehát én ott benne van minden örökség, de nem anyagirakra gondolok itt, hanem...
3: Szellemi örökség.
4: Igen. Engem úgy tanítottak otthon, hogy jónak kell lenni, és tisztességesen, és becsületesen élni, és művészetekre odafigyelni, és hogy az ember kulturálisan éljen.
3: Mi a vízhangja a tegnapi megnyitónak, illetve kik léptek fel?
4: Én erre nagyon büszke vagyok. Én azért vagyok nagyon büszke, mert az első föllépő Kinka Rita volt. Én mikor Szabadkán, én elmentem egyetemre, innen Szabadkáról, és a megboldogult égető Gabriela tanárnő azt mondta, hogy ha Kinka Rita hazajön, akkor meg kell fürödni, és a világ legszebb ruháját kell fölhúzni, és elmenni koncerten, mert az piros betűs nap. Uh-huh. Ezt mondta az égető tanárnő. És amikor én elkerültem Újvidékre, akkor az a hölgy, aki számomra félisten volt Szabadkán, ott volt velem egy folyosón. Én elmondhatom ma, hogy Kinka Rita a barátom és a kollégám, és mikor kezdettől fogva, amikor meghallotta, hogy én mire készülök, ő azt mondta, hogy Timike, mindenben, amiben tudok, hangszer, festmények, mindenben, amiben tudok, állok a rendelkezésedre. És akkor én a megnyitó előtt fölhívtam, és azt mondta, hogy én mondom, azt szeretném, ha te játszanád le az első hangokat, és ő azt mondta, hogy nekem számomra ez megtisztelés lesz. És szimbolikusan Marcello és Bach műveit játszott, és utána Bartók Paraszt táncaiból játszott le egy részletet. Úgy gondoltam, hogy tiszteletet érdemel minden intézmény, aki itt van Szabadkán. Most gondolok itt elsősorban szakmámból kifolyólag a zeneiskolára, és természetesen, hogy meghívtunk egy növendéket, akit úgy hívnak, hogy Láv Milovánovics, és ő másodéves alsófokú zeneiskolába jár, ahogy a műsorvezetünk Hajdú Tamás mondta, titán. Csodálatos.
3: Ugye Hajdú Tamás nevét is ismeri a vajdasági közönség, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának színésze.
4: Igen, ő volt a műsorvezetünk tegnap, és a Lávot édesanyja Andrea Dér Milovánovics kísérte. És szerettem volna még egy dolgot ott közzétenni, hogy a sokszínűséget. És itt mindenre gondolok, tehát mindenre, és épp ezért Zorán Jankovics tambura primen, és Kostak Nézsevics zongorán léptek fel, ahol egy roma variációkat játszottak el. Nagyon büszke voltam, és természetesen, hogy én nekem ez még most se emlékszek minden részletre. Én nem mentem soha férjhöz, de én az előbb azt mondtam a barátomnak telefonon, én úgy gondolom, hogy valaki a lakodalma után érezheti magát, így, mint ma én. És én annyira megtiszteltetés volt számomra, hogy a Nomus Fesztivál képviselője, a Neo Fesztivál képviselője, Balázs Pir István, a valamikori Szabadkai Zeneiskola igazgatója, Akszini Lévai Laura a férjével, akik mindketten az Újvidéki Művészeti Akadémia tanárai. Nem szeretnék senkit kihagyni. Nagyon sok kollégám Újvidékről eljött, tanárok, a város képviselője, ott volt Dragan Anikolic, a Szabadkai Zeneiskola mai igazgatója, és én úgy éreztem, hogy hát megérkeztünk. És ami nekem nagyon fontos, hogy mindenki azt mondta, hogy itt milyen meleg. És hogy jó érezték magukat, de hát itt érek én vissza a Nebojsára, meg a falfestékre, mert én azt mondtam neki, hogy Nebojsa, én azt szeretném, hogyha bejövünk ebbe a házba, akkor mindig az legyen az érzésem, hogy süt a nap. Szóval jó. És azt mondja, kívülről hogy szeretném, mondom, Nebojsa, amikor a nap így, mikor megy le a nap, na olyat szeretnénk, és akkor megfordul, és azt mondja, talán nem mondom, tessék, nem is. Felhős legyen az ég, vagy nem felhős. Úgyhogy én nagyon örülök, mert nagyon jók voltak a visszajelzések, és én ennek nagyon örülök, és tegnap már kiplakátoltuk az első koncertet, az első eseményt, és én nagyon várom ezt.
3: Amit mondtál, és most már nincs sok időnk sajnos, még egy kérdésre van időnk, tehát jövő szerdán ugye a növendékeit fognak fellépni majd, és ugye nem sokára megnyílnak a közösségi médiában a platformjaitok, ott is lehet érdeklődni. Igen. A Kalmárház, illetve az ott tartandó koncertek, rendezvények iránt. Timi, még egy kérdés a beszélgetésünk végére. Mint csellista, mikor láthatunk téged majd? Vagy ez tervben van-e?
4: Igen. Remélem. Én nekem mindenki mondta, hogy nekem muzsikálni kellene, de én nem szerettem volna a karrieremet félbetörni tegnap, csak azért, mert azt hittem, hogy már minden könnyemet kisírtam, de még nem. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk, és remélem, hogy önök is majd felismerik ennek a háznak a jelentőségét.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
4: Köszönöm a meghívást.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Kertmozi a Zsinagóga Parkban a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

11 óra múlt 41 perccel, és tartozom önöknek egy névvel, hogy ki is viszi el tőlünk a Kosztolányiba, mégpedig a páros belépőt most már nem lehet írni. A Mécsvirág együttes előadására, amit szívedbe rejtesz, erre invitáltuk a kedves hallgatókat, ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Tehát a Mécsvirág együttes koncertjére, előadására invitáljuk a kedves hallgatókat, a KDS-ben lesz, június 1-én 19:30-tól, és ugye hát a Mécsvirágot kellett megírni, az volt a helyes megfejtés, és aki elviszi tőlünk a páros belépőt, az Vörös Ilona, gratulálunk Vörös Ilonának, másod magával el tud menni a Mécsvirágra, mégpedig a KDS-ben, június 1-én, hétfőn 19:30-kor. Kolléganőim nem is oly sokára fölhívják és elmondják a részleteket, játszó helyen, pénztárban tudják majd átvenni névre szólóan a jegyeket, és kolléganők nem sokára keresik majd. Még egyszer gratulálunk Vörös Ilonának, már is megyünk tovább, mégpedig Sweet City Woman-nel itt a 107,1-en.

0: 107,1.
1: Itt csak retrósláger megy. Maradjanak továbbra is velünk, hiszen folytatjuk műsorunkat, mindjárt érkezik híradóval Bíró Tamara itt a 107,1-en, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is, utána pedig jövünk vissza, mégpedig, ahogy megszokhatták, már árfolyaminfóval is, és természetesen Pannon televízió műsorújságával is tartsanak velünk a továbbiakban is itt a 107,1-en.

És az előbb ugye hallhattak egy beszélgetést Kalmár Tímeával, a Kalmárház alapítójával, itt volt nálunk a stúdióban. Amit még fontos megemlítenünk ehhez a témához, a Kalmárház az Otthon Kucsera utca 4-es szám alatt található, és bővebben is olvashatnak róla, mégpedig a pannonrtv.com-on is.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény

0: Délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a vajdasági vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a szabadkai vágta és a paraszt vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, nem haladnak jól a MOL-lal folytatott tárgyalások, jelentette ki Alekszandr Vucic. Egészségügyi vizsgálatot tartottak Misityevón, valamint új közösségi és kulturális tér nyílt meg Szabadkán, a Kalmárház. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Márta Kós üdvözölte, hogy a szerb parlament a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával, amíg hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. Nem haladnak jól a MOL-lal folytatott tárgyalások, jelentette ki Alekszandr Vucic szerb államfő. Hozzátette, hogy nem túl optimista, ugyanakkor reméli, hogy az amerikai OFAC megértést tanúsít majd. Hangsúlyozta azt is, hogy az állam feladata az emberekről való gondoskodás, valamint annak biztosítása, hogy az ország kiutat találjon ebből a nehéz világgazdasági válságból, amely nem csupán energetikai vagy olajválság.
2: Nem mennek jól a dolgok a MOL-lal, nem fényes a helyzet. Mindig van lehetőség, hogy minden úgy legyen, ahogy kell, de nem vagyok túl optimista. Hogy mi lesz 2 nap múlva, május 22-én, azt nem tudom. Remélem, hogy az amerikai OFAC megérti Szerbia helyzetét, és Szerbiát nem büntetik meg úgy, hogy semmiről sem tehet. Én is arra kérem őket, hogy legyenek megértőek. Ha pedig elmondhatnám mindazt, amit az elmúlt egy évben megtudtunk erről az egészről, filmet lehetne belőle készíteni. Csak hogy lássák ki mindenki, és hogyan ver át minket, hazudik nekünk, milyen játszmák zajlanak a háttérben, és milyen módszerekkel. De mindezt kibírjuk, biztosítani fogjuk Szerbia fejlődését, és harcolni fogunk a polgárainkért.
1: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé már nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazata szükséges, ez 133 képviselőt jelent, a Tisza pártnak pedig 141 képviselője van a 199 fős országgyűlésben. Egészségügyi vizsgálatot tartottak Misityevón a Szabadkai Vöröskereszt és a Szabadkai Egészségház szervezésében. A felmérés során minden érdeklődő számára lehetőség volt a vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzésére, testmagasság és testsúly mérésére, valamint a testtömegindex meghatározására. Halász Zoltán riportja.
3: A cukorbetegek számára szemészeti vizsgálatot és diabéteses retinopátia szűrést végzett a szemészszakorvos, alatír szoftver és szemfenék fotózó berendezés segítségével. Sújka Bozsó. Fontos, mert cukros vagyok 2004 óta, és most megállapítottak valamit az ereimmel kapcsolatban, valamint egy kis problémát a szememmel is, és ilyesmi. A fiatalok közül sokan úgy gondolják, hogy nincs szükségük egészségügyi ellenőrzésre, mert egészségesek. Azonban az éves vizsgálatok segíthetnek a betegségek korai felismerésében. Szára Nikolic, a Vöröskereszt aktivistája. Ami a fiatalokat illeti, természetesen számukra is ajánlott a vizsgálat, mert ha valami történik, minél hamarabb kiderül, annál gyorsabban lehet megoldást találni a problémára. Általánosságban jobb megelőzni, mint gyógyítani, ahogy szokták mondani. Az akció részeként megtartott rendszeres egészségügyi vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy olyan személyek is hozzáférjenek az egészségügyi vizsgálatokhoz, akik kisebb településeken élnek, és nehezebben jutnak el egészségügyi intézményekbe. Dr. Náda Kosics Bibics, szakorvos. Minden hónapban szervezünk egy akciót a szabadkai falvakban és a külvárosi helyi közösségekben, amelynek célja megmutatni, hogy mennyire fontos az egészség és a rendszeres egészségügyi ellenőrzés. Ebben az évben, akár csak tavaly, arra koncentrálunk, hogy lehetőséget biztosítsunk minden idős polgártársunknak, akik krónikus betegek, elsősorban cukorbetegek, hogy megértsék, mennyire fontos odafigyelniük az egészségükre. A program során külön hangsúlyt kap a vércukorszint rendszeres mérése és a személyre szabott életmódbeli tanácsadás, hogy a résztvevők konkrét lépéseket tehessenek állapotuk javításáért.
1: Új közösségi és kulturális térrel gazdagodott Szabadka, ünnepélyesen megnyitották a Kalmárházat, amely a szervezők szerint a találkozások, az alkotás és a közösségépítés helyszíne kíván lenni. A megnyitón minden korosztály képviseltette magát, fellépésével is hangsúlyozva, hogy a Kalmárház mindenki számára nyitott, aki közel áll a művészetekhez. Balázs Zita és Sós Georgina összefoglalója.
0: A Kalmárházat a művészet és a zene otthonának álmodták meg, ahol minden korosztály és műfaj megtalálhatja a helyét. Nem véletlen tehát, hogy a megnyitót is zenei produkciókkal tették emlékezetessé. A megnyitó első fellépője a szabadkai származású Kinka Rita volt.
4: Mindannyian, akik Szabadkán születtünk és itt kezdtünk zenélni, és attól függetlenül, hogy hol élünk ebben a pillanatban, mindannyian nagyon kötődünk a városhoz, és mindig éreztem azt egy ilyen fajta éhséget, hogy legyen egy ilyen kultúrközpont, ami nem 1000 férőhelyes, nem 150 férőhelyes, legyen 50 férőhelyes, ahol nagyon különböző művészetek tudnak érvényesülni.
0: Az épület egykor családi házként szolgált, ezért a jelenben nem csupán egy színpadként működik majd, ahol a művészet életre kell, hanem egy olyan térként is, amelynek valódi lelke van az ötletgazda szerint. A hely megálmodója, Kalmár Tíme, a cselló művész, édesanyjával, Kalmár Évával közösen újította fel az évtizedek óta elhagyatott épületet. Kalmár Tímeát, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanárát hallják.
5: Képzeljék el ezt, hogy ez a ház évtizedekig be volt csukva. Itt már tönkrement minden. És akkor szeptemberben elkezdtük a felújításokat, először is ki kellett innen mindent pakolni, és akkor hát a falak, a padlózat, a mennyezet, az új díszletek, de meg kell, hogy mondjam, hogy a bútorok nagy része, ez a családi dolog.
0: Tímea és édesanyja azt szeretnék, ha az épület olyan közösségi térré válna, ahol kulturális programok, beszélgetések és különféle közösségi események kapnának helyet. A Kalmárház egyaránt várja a szerb és a magyar ajkú, az idősebb és a fiatalabb személyeket is, mondta el Kalmár Éva.
6: Teljes lelki odaadással fogadtam, és részt vettem amennyire lehetett benne, és nagyon szeretném, hogy sikeresen végződjön, hogy össze tudja szedni az ifjú tehetségeket, kezdve az óviskortól, egészen az egyetemi hallgatókig, és legalább valamilyen hozzáférése legyen a Szabadkának a komoly zenei élethöz.
0: A Kalmárház tulajdonosai abban bíznak, hogy a jövőben számos programmal, közösségi eseménnyel és kulturális tartalommal tölthetik meg az épületet. Remélik, hogy rövid időn belül sokan felfigyelnek majd rájuk, és élnek a ház kínálta lehetőségekkel.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Indul a jelentkezés a szakkör új évadára. Nyílt napot tartottak a török-kanizsai Dosszitej Obrádovics gimnáziumban és szakiskolában, és Kishegyesen megtartották a vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozót. Jönnek a részletek. Indul a jelentkezés a szakkör új évadára. A programot 5 évvel ezelőtt a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet indította el, mára pedig nagy népszerűségnek örvend Vajdaságban is. Az új körben több új tevékenység is bekerült a kínálatba, ilyen például a tészta készítés és a könyvkötés. Fejős Ornella tudósít.
7: Az új évadban 30 tevékenységből választhatnak az érdeklődők. Új foglalkozás a könyvkötés, a kalocsai hímzés, a szépírás és vízfestés, a passzománykészítés, a modern ékszerek és a tésztakészítés. Az előző évadban Vajdaságban több mint 100 szakkör indult. Muhi Zsuzsanna, Magyar Kanizsai szakkör szervezőt hallják.
8: A szakkörprogram egy nagyon jó program. Itt nem csak azért járnak a jelentkezők, mert megtanulnak valamit, hanem egy közösségben vannak. Tehát fél évig összejárunk heti rendszerességgel, itt eltöltenek egy kis időt, közben megkávézunk, beszélgetünk, és nem elhanyagolni való dolog az is, hogy megtanulnak nagyon sok mindent, nagyon sok új technikát, amit aztán használhatnak is, vagy esetleg csak büszkék rá, hogy ők ezt tudják el.
7: Az érdeklődők június 14-ig jelentkezhetnek. Akik az elmúlt években regisztráltak a szakkör honlapján, ott tudják az új igénylést is megejteni, míg azok, akik először szeretnének részt venni a programban, mindezt a Magyar Kanizsai Felnőtt Képzők regionális hálózatán keresztül tehetik meg. Sarnyai Károlyt, főkoordinátort hallják.
9: A feltétel az továbbra is az a régieknél, hogy be kell fejezniük az elkezdett szakkört, arról a fotókat fel kell tölteni a honlapra, és az újaknál pedig az, hogy vizsgát kell tenni a szakkörvezetés módszertanából, kiállításszervezés módszertanából és az igényelt szakkörnek a szakmai tudásából, de ezek nem túl nehéz vizsgák, online lehet őket lerakni, és hát eddig szinte mindenkinek sikerült.
7: Az érdeklődők további információt a 063 545 293-as telefonszámon vagy a szakkor@ferha.net címen kérhetnek.
1: Horgoson tartották meg a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola évadzáró hangversenyét. A helyi növendékek tehetségükről és egész éves munkájuk eredményéről adtak számot a közönségnek. Korom Sarolta riportja.
10: A hangversenyen közel 20 fiatal lépett színpadra, akik zongorán, fuvolán, hegedűn, csellón, harmonikán és énekszakon mutatták meg tudásukat. A közönség változatos produkciókat hallhatott, a klasszikus daraboktól egészen a lendületesebb művekig. Katona Ákos, a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola horgosi tanulója.
11: Fogom játszani a vadlovast Schumanntól, és hát...
10: Mennyire nehéz ez a darab? Mennyire nehéz ezt eljátszani?
11: Eléggé nehéz.
10: A fiatal növendékek hónapokon át készültek az évadzáró koncertre, amely nem csak a vizsgaidőszak lezárása, hanem egyben ünnep is a számukra. A végzős Palkovics Lara most egy áriával készült.
12: Én zongoráztam, de azt befejeztem, és most énekelek. Nagyon szeretek énekelni, és zongorázni is szerettem. Jó a hallásom, és tehetségem is van.
10: A zeneiskola évről évre számos lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy különböző hangszerekkel és műfajokkal ismerkedjenek meg. Molnár Csilla, magánénektanár.
13: Az éneken kívül megtalálható még a fuvola, klarinéton is tanulhatnak, gitár, zongora, hegedű, harmonika, és azt hiszem, hogy ennyi, amit csellót is tanulnak.
10: Az est méltó zárásaként színpadra lépett a harmonika zenekar is, amely nemrégiben a Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválján bizonyította tehetségét, ahonnan első díjjal tértek haza.
1: Nyílt napot tartottak a török-kanizsai Doszita Jobrádovics gimnázium és szakiskolában szerdán. Az iskola tanulói tanárai azokat a diákokat várták, akik az itt tanulható szakok valamelyikén szeretnének tovább tanulni. Az oktatási intézmény szerb és magyar nyelven várja a diákokat. Szerb nyelven 4 éven át a gimnáziumban és a közúti közlekedési szakon tanulhatnak a gyerekek, míg 3 évig a cukrász és szakács szakon. Utóbbi 2 magyar nyelven is elérhető az érdeklődők számára, illetve választhatják még az úgy szintén 3 éves gépjárművezetői szakot is. Ábrahám Lívia igazgatót hallják.
14: Az első részben általános tantárgyakból vannak bemutató órák, és ugye 2 részre van osztva úgy is, hogy magyar nyelven és szerb nyelven vannak ezek a bemutató órák. A második részben pedig szakok szerint, tehát lesz egy rész, amelyben a gimnáziumot mutatjuk be, ugye azoknak az érdeklődőknek, akik gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat. Lesz egy olyan rész, ahol a vendéglátó szakjainkat mutatjuk be, tehát a cukrászt és a szakácsot, illetve lesz egy rész, ahol a közlekedési szakot mutatjuk be.
1: Óvodások léptek színpadra Kishegyesen, a 28. Vajdasági Magyar Óvodás színjátszó találkozóra 8 községből érkeztek ovisok, összesen mintegy 270 gyerek lépett fel. A találkozó célja, hogy a legkisebbek játékos formában mutathassák meg tehetségüket, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak. Horgosról, Zentáról, Csúkáról, Adáról, Topolyáról és Kishegyesről érkeztek csoportok. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
15: A Kishegyesi Gazdászati Óvoda műsorában a játék és a népi hagyományok találkoztak. Népdalok is elhangoztak, miközben fontos szempont volt, hogy a gyerekek felszabadultan, örömmel éljék meg a szereplést. Az óvodában vegyes csoportok működnek, így a produkció is ezt tükrözte. Fontos volt, hogy a gyerekeknek mindez inkább játék legyen, mint kötelezettség. A találkozó nem csak a fellépésről szólt, hanem az ismerkedésről és az együtt töltött élményekről is. Szabó Gergő, Kishegyes.
16: Sokat táncoltunk, meg játszottunk egy kicsit.
15: Mit csináltatok a színpadon?
16: Felléptünk, jöttünk ide próbálni.
15: Az előadás különlegességét a hétköznapi tárgyak adták. A gyerekek pöttyös fazekakkal, lábasokkal és sámlikkal léptek színpadra, amelyek egyszerre idézték meg a régi idők hangulatát és a gyermeki játékvilágát. Az előadás ötlete a pötty motívumból indult ki, amely a hagyományos tárgykultúrában is gyakran megjelenik. Becskei Kornélia, a Kishegyesi Gazdászati Óvoda óvónője.
17: Az idén egy Pöttyvilág című kis játékot hoztunk ajándékba az Óvodás Színjátszó Fesztivál gyerekeinek és résztvevőinek, nézőinek. A pötty az egy sajátos dolog, ott van az életünkben mindenhol, és ez adta valójában az inspirációt.
15: A Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó találkozó közel 3 évtizede biztosít lehetőséget arra, hogy a gyerekek megmutassák mindazt, amit az év során tanultak. A rendezvény nem verseny jellegű, a hangsúly a közös élményen, a játékon és az önkifejezésen van. Ilyenkor számos készség fejlődik. Az anyanyelvi kommunikáció, a szövegtanulás, az éneklés, valamint a magabiztos kiállás is fontos szerepet kap. Fekete Edit, a Topolyai Brunswick Teréz Magyar Óvoda Pedagógusok Egyesületének igazgatója.
18: Az idén 28. alkalommal szervezzük meg a Vajdasági Magyar Óvodások Színjátszó találkozóját, és a legnagyobb célunk az, hogy itt újra találkozhassunk minden évben, és a gyerekek bemutassák a tudásukat, azt, amit ők egész évben tanulnak, és hogy jó érezzék magukat, és mindezt egy játéknak fogják fel.
15: A programban volt közös nyitótánc, majd egymást követték a gyermekelőadások. A napot a Juhász Zenekar Táncháza zárta, eközben az óvoda pedagógusok számára kerekasztal beszélgetést is szerveztek.
19: Sport.
1: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol csapat már az első félidőben 2 gólt szerzett, majd a második játékrészben tovább növelte előnyét. Az angol klub ezzel 44 év után ünnepelhetett újra európai kupagyőzelmet, legutóbb 1982-ben hódított el nemzetközi trófeát. A birminghami együttes magabiztos teljesítménnyel jutott a csúcsra, vezető edzőjük pedig ismét sikerrel zárta az Európa Liga sorozatot. A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a továbbiakban is a napsütéses és a felhős időszakok váltják egymást, helyenként eső vagy rövid ideig tartó zápor is kialakulhat.
20: Hogy ne maradjon le semmiről.
21: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
22: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
21: Szabadkai Magyar Rádió.
23: Társadalmi célú felhívás.
24: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
25: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
26: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
27: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
28: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
27: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
28: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
29: A Magyar Nemzeti Tanács
28: Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
0: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És hogy mi mennyibe kerül, az most kiderül. 1 euró 117 dinár 40 para, 100 magyar forint 32 dinár 63 para, 1 svájci frank ára 128 dinár 35 para, 1 angol font 135 dinár 63 para és 1 amerikai dollár 101 dinárba kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
1: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

És 12 óra múlott 47 perccel nézzük, hogy mi innál, ha Pannon Televízió ma délután önöknek, mégpedig 16 órakor Fit percek, aktív hétköznapok a Pannon Televízióval, majd tanuljunk szerbül, azt követően közelkép, majd híradó és közügyek, délbán át Ízei Kalamár, és utána pedig Szubjektív, melynek vendége Nagy Gergely, az első vajdasági humorfesztivál első helyezettje, a téma pedig humor, stand-up, vicces pillanatok, 20 órakor híradó, majd 20:40 Szubjektív Jónás Gabriellára emlékezünk, majd élő örökség, majd építészet 21 és jó formában. Érdemes ellátogatni, a Pannon Televíziót nézni, illetve, ami még fontos, hogy látogassanak el, mégpedig a pannonrtv.com-ra a legfrissebb híreket elolvashatják, vagy bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak itt, mindjárt érkezik Bíró Tamara, a következő órában pedig több témával is foglalkozunk, az egyik egy rajzpályázat, a másik pedig Cékus Noémivel beszélgetek, majd a Vágta, tehát a vajdasági Vágta egyik lovasával, úgyhogy tartsanak velünk a következő órában is.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
4: Reklámot hallottak.
5: 107,1 MHz.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A régi zenék otthona.
6: A régi zenék otthona.
7: A régi zenék otthona. Akár egy vicc. Egy házi bálon felszakadt a slitz. Kivultam én poénból, bár nem ez volt a cél.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Elektronápor.

0: a legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A gazdasági lehetőségekről, az energetikai és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szerb elnök Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandar Vučić Belgrádban fogadta Tarasz Kacskát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a kétoldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködés további fejlesztéséről, írta Vučić az Instagramon a találkozó után. Tarasz Kacska Szerbia bel- és külkereskedelmi miniszterével is találkozott. Jagoda Lazarevicsel közösen aláírták a Szerbia és Ukrajna közötti szabad kereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások folytatásáról szóló nyilatkozatot. A megállapodás olcsóbbá és könnyebbé tenni az áruk mozgását, ami növelhetné a szerb exportot és az ukrán nyersanyagok importját. Az ukrán piac a háború utáni újjáépítés miatt hosszabb távon különösen érdekes lehet a szerb vállalatok számára, vélik a gazdasági szakemberek. Magyar Péter szerint új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök osztrák látogatásán tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, a két népnek sok súlyos problémája volt a történelem során, de Bécs városa, hasonlóan Budapesthez, jól mutatja, hogy mire képesek, ha békében egymást támogatva, segítve dolgoznak. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után bejelentette, még idén közös magyar-osztrák kormányülést tartanak Gödöllőn. Magyar Péter beszél a gazdaság stabilizálásáról, az uniós források megszerzéséről és a korrupció elleni fellépésről is. Kiemelte a közlekedési fejlesztéseket, köztük a Budapest-Bécs vasútvonal korszerűsítését. Az aszbeszt szennyezési ügy kapcsán pedig közölte, Magyarország és Ausztria közösen dolgozik a károk elhárításán. A pravoszláv hívek a Spaszov Dánt, vagyis Urunk mennybe menetelének napját ünneplik ma, Szabadkán különleges programmal ünnepelnek. A reggel szent liturgiával kezdődött a mennybe menetel templomban, délután pedig hagyományos körmenetet tartanak a harcosok sorakozója lakóteleptől a belvárosi templomig. A szervezők szerint ez a hitet, az összetartozást és a közösséget jelképezi. Az esti imádságot követően kulturális és művészeti program várja a résztvevőket a templom udvarban. A többnapos ünnepség sorozat péntek lelki előadással, szombaton pedig kórus zenei esttel folytatódik. A belépés minden eseményre ingyenes. Pokoli hőség sújtja Indiát. Banda városában tegnap perzselő 48 fokos hőmérsékletet regisztráltak, ezzel ez lett az ország legforróbb helye, míg Delhiben a hőmérséklet tartósan 44-45 fok körül mozog. Az ország északi és középső részén mára is riasztást adtak ki a várható 46 fokos hőség miatt. Az extrém meleg súlyos egészségügyi kockázatot és fokozott vízhiányt okoz a térségben. A szélsőséges időjárás valójában normálisnak tekinthető Indiában. Májusban és júniusban a szárazföld rendszerint gyorsabban felmelegszik, mint az óceán, emiatt alacsonyabb légnyomás alakul ki a szárazföld felett, ami odavonza a nedves tengeri levegőt, ez okozza a nyári monszunt és az erős esőzéseket.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó záporok alakulhatnak ki. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 13 óra múlt 13 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is egy fotópályázatról lesz szó. A Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület képzőművészeti pályázatot hirdet a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó Fesztivál alkalmából. A pályázat témája Így kell járni, úgy kell járni, illetve egy fotópályázat is van. Erről is beszélgetek még pedig vendégemmel, Szalai Eszterrel, szervezővel. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
3: Jó napot kívánok, nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, és remélem, hogy tudok válaszolni a kérdésekre.
0: Hát először kezdjünk a képzőművészeti pályázattal, tehát a rajzpályázattal. Kiknek szól ez a rajzpályázat?
3: Ez a rajzpályázat megszólítja óvodáskortól általános iskolán, középiskoláig minden iskolás gyereket.
0: És mit kell lerajzolni, hiszen a címe azért nagyon sokat elmond, ugye az így kell járni, úgy kell járni.
3: Mi azt gondoltuk, hogy ez igazából egy népdalból kivett sor, és azt gondoltuk mi, akik szerveztük ezt a pályázatot, hogy ez annyira odaillik ahhoz, hogy ugye a Gyöngyös Bokrétához, igazából a tánchoz, és azt gondoltuk mi, hogy valamilyen mozdulatot, valami jellegzetest, ami a néptáncra odaillik, a címe is mondja, vagyis a téma is ezt kéri a gyerekektől, hogy valami olyat mutassanak be, ami kapcsolódik a tánchoz. És ezzel párhuzamosan ugye viseletbe öltöztessék fel azokat, akik táncolnak. És olyan dologról szóljon a rajz igazából.
0: Nézzük, milyen követelmények vannak, tehát milyen rajzokat várnak. Ugye a témát most tudjuk, már tudjuk, mit kell lerajzolni, de például milyen formai követelmények vannak?
3: Igazából úgy hirdettük meg, hogy A4-es formátumú rajzokat készítsenek, mert szerintem az a legjobb ilyenkor, hogy ne különböző formátumok legyenek, mert akkor a kiállítást elég nehéz megcsinálni. Meg akkor mindenki ugyanarra a formátumúra készíti a rajzát, és akkor valahol könnyebb elbírálni ezeket a munkákat.
0: Bármelyik technika használható? Itt ugye mondta, hogy A4-es formátum ez fontos, igen?
3: És bármilyen technikát, tehát nem hirdettünk külön, nem kötöttünk semmiféle technikához megkötöttségeket, bármilyen technikát lehet alkalmazni a munkák folyamán. Lehet az akvarell, lehet az tempera, lehet az olajpasztel, lehet az poros pasztel, tehát mindenki az alkotóra van bízva, hogy milyen technikát használ.
0: Nézzük akkor, hogy mi lesz majd a rajzok sorsa. Gondolom egy szakmai zsűri értékeli majd.
3: Igen, már a szakmai zsűri, szakmajszter Pécs Laura festőművész fogja elbírálni a munkákat, ő már tud róla, és várjuk, ugye 26-a az utolsó nap, várjuk a beérkezett munkákat, és a festőművésznő fogja elbírálni majd őket.
0: Utána hol lesznek megtekinthetők ezek a munkák?
3: Igazából csütörtök este, tehát a nulladik napján fog megnyílni a kiállítást esteli órákban, és a Kultúrotthon nagy termébe fogjuk kiállítani a díjazott munkákat, de a többi, a beérkezett többi rajzot is mind ott a nagy teremben meg lehet majd látni, nézni.
0: Eszter, még egyszer mondjuk el, hogy hova kell tehát hova kell eljuttatni a rajzokat, és meddig?
3: Tehát május 26-a az utolsó nap, a helyi közösség épületébe a Boris Kidrics 30-as szám alatt kell a munkákat elküldeni.
0: Tehát még várják egészen 26-áig ez a rajzpályázat, illetve hirdettek fotópályázatot is, ha jól tudom.
3: Igen, igen. Az is annak is ugyanez a témája. Ezek a fotók már megjelentek a Gyöngyös Bokréta oldalán, lehet rájuk szavazni. Május 31-ig nyitott a szavazás, és a legtöbb közönség szavazatot kapott fotó, az díjazva lesz. Én úgy tudom, hogy egy 10 000 dináros bevásárlási utalvány lesz a Magnotronba. az lesz a fő, az a díja. A legtöbb szavazatot kapott munkának.
0: Itt már csak szavazni lehet, itt már ugye a beküldési határidő régen lejárt.
3: Igen, igen. Május 15-e volt az utolsó nap, és május 18-ától, tehát a szavazás már elindult, május 31-ig lehet szavazni a rajzokra. Nem rajzokra, bocsánat, a fotókra.
0: Így van. A rajzokat meg pedig térjünk egy kicsit vissza rá, még egyenlőre várják.
3: Igen, igen, 26-áig bármikor a helyközösségbe lehet leadni, vagy nekem személyesen, úgyhogy várjuk. Érkeztek már munkák, de még mindig várjuk őket, mivel van még idő, ugye több nap.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és tényleg minden diákot arra tudok bíztatni, hogy vegyenek részt a képzőművészeti pályázaton, hiszen még nyitott, ahogy ön is említette, 26-áig várják, mégpedig a rajzokat. Köszönjük szépen, Eszter, hogy itt volt nálunk, további szép napot és jó munkát kívánunk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és várjuk a munkákat. Köszönöm.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a szabadkai nyílt klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
0: 13 óra múlott 35 perccel, és ahogy ígértem, az idei vajdasági vágtáról is szó lesz mai Mozaik című műsorunkban. Ugye a vajdasági vágtát május 30-án szervezik meg, és az egyik versenyzőt kapcsoljuk most, nem más, mint Cékus Noémit. Haló, haló, szia, köszöntelek a műsorban!
3: Halló, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Noémi, szinte minden évben kapcsolunk itt a Szabadkai Magyar Rádióban a vágta kapcsán. Idén hanyadik alkalommal indultok Májboly lakállyal?
3: Az idei évben én személy szerint 9 éve már, hogy versenyzem, lakállyal pedig ez lesz a negyedik éve, hogyha jól számolom.
0: Ti már egy jól összeszokott páros vagytok Májboly lakállyal. Néhány gondolatot azért mondjunk el róla is. Milyen ló ő egyébként?
3: Lakály egy fajtáját tekintve egy kisbéri félvér. Ő Magyarországról behozott ló, és én lovagoltam be, tehát ami nagyon jó, ugyanis nagyon összeszokott páros vagyunk, és az évek alatt olyan mély kapcsolat alakult ki közöttünk, hogy azt kell, hogy mondjam, talán más lóval nincs is olyan kapcsolatom, mint lakállyal.
0: Nézzük akkor, hogy néz ki egy napotok. Hát most már lassan itt vagytok a finésben, tehát nem sok van már hát a vajdasági vágtáig. Hogy néz ki egy napotok?
3: Egy napunk úgy néz ki, hogy ugye reggel, amikor felkelek, akkor az az első, hogy megetettem a lovakat, utána pedig én is elmegyek edzeni, ami nagyon fontos, tehát hogy nekem is legyen kondícióm a versenyhez, majd napközben ugye mindig a lovak körül vagyunk, bár is én, és akkor délután van a lovaglás, akkor összeszedjük a csapatunkat, és elmegyünk terepre lovagolni, mivel mi a határban edzünk. Édesapám kialakított egy versenypályát, ahol tudunk készülni a vajdasági vágtára, és akkor elérkeznek az esti órák, ahol már a lovak várják az abrakot, uh-huh. És a sok vitamint, az almát, répát, és akkor megmondom őszintén, hogy este 10-11-kor van, amikor már fejezek, szóval egész nap a lovakkal vagyok, és mindvégig élvezem.
0: Nézzük akkor, hogy például mondod, ugye 9. alkalommal veszel részt rajta, Májból lakállyal viszont, ha jól emlékszem, 4. éve, amit mondtál. Az elmúlt évekhez képest idén valamit változtattál-e mondjuk a gyakorlásom vagy a felkészülésem? Vagy minden ugyanúgy megy, mint az előző években?
3: Változtattam. Idén nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy milyen kapcsolatom legyen a lovakkal, ugyanis édesanyám, hogy mondjam, mutatta én nekem azt a jelet, hogy a lovam várja tőlem, hogy én kapcsolódjak hozzá, és akkor én mindig siettem, meg suliztam, és nem is figyeltem arra, hogy mennyi időt tölt a lóval, csak hogy lelovagoljam azt az adott edzést, és anya azt mondta én nekem, hogy nézd már, hogy várja a lovat, hogy törődj vele, és idén is, tavaly is nagyon figyeltem arra, hogy sok időt foglalkozzak a lóval, tehát sok földi munka, tehát olyankor nem lovagolok a lóval, hanem csak a kapcsolatomat építem a lóval, mert szerintem nagyon fontos egy ló és lova kapcsolata, tehát hogy mégis hogyan kapcsolódunk a lóhoz, hogy mert vannak ugye a zsokék, akik csak felülnek egy adott versenyben a lóra, és végig lovagolják a versenyt, de én azt úgy nem is tudnám végigcsinálni, tehát nekem nagyon fontos, hogy megismerjem a lovamat, kiismerjem.
0: Nézzük akkor, hogy melyik települést képviselitek majd Májboly lakállyal?
3: Idén a falumat, Kishegyest fogom képviselni, aminek különösen örülök, hiszen már régen képviseltem Kishegyest, és nagyon szeretném, hogyha büszke lenne rám a település a verseny után.
0: Ez nagyon-nagyon szépen, köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és így a vége felé például már olyan értelemben, hiszen ugye 30-án lesz a vajdasági vágta, hogy ilyenkor egy kicsit szorosabbra van húzva a gyeplő, idézőjelesen mondom, tehát nagyobb tempóban gyakoroltok így a finisben?
3: A finisben már úgymond itt most már a pihenő rész következik majd az utolsó héten, de még ugye van kb. Másfél hétünk, ezt még úgymond megnyomjuk, tehát ilyenkor van talán az egyik legerősebb munka, utána már a vágt előtt pár nappal, ott már a lovak is pihennek, készülnek, úgymond idegileg is, és hát hamarosan vajdasági vágta, igen.
0: Noémi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, nagyon jó felkészülést kívánok nektek a továbbiakban is, és nagyon sok sikert, köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm.

És szép lassan elérkeztünk a mai Mozaik utolsó perceihez, azonban ne menjenek sehova sem, hiszen a következő órában, még nem is a következőben, 14 órakor érkezik Bíró Tamara, mégpedig a legfrissebb hírekkel, mai beszéljünk rólában pedig Júnás Gabriella színművésznőre emlékezünk egy 2024-es felvétellel, illetve a napindító témái majd terítéken 15 és 16 óra között pünkösdi szokásokról és a tordai falunapok is hallhatnak majd, és Körhintában Csernai Panna számít majd a figyelmükre 16.30-tól egészen 20 óráig, a Körhintában pedig tudják, aranyalbum is lesz csütörtök névén a Gárdi Gabi szerkesztésében, és a csütörtök akkor Rádiódiszkó Manóval, ez a mai penzum. Tartsanak velünk itt a 107,1-en, búcsúzik a mai stáb, tehát két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Krisztán, legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt, a kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé már nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ez 133 képviselőt jelent, a Tisza pártnak pedig 141 képviselője van a 199 fős országgyűlésben. Társadalmi vitára bocsátja a program tervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet, és javaslatával, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják a Vajdasági Magyar Plénum @gmail.com címre. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor, írják. A program tervezet a Facebook linken és a vmplénum.com ERESZ oldalon is elérhető. A civil szervezet tagjai által megfogalmazott dokumentum 12 pontban foglalja össze az újrakezdéssel kapcsolatos meglátásaikat.
0: Sport.
1: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol csapat már az első félidőben 2 gólt szerzett, majd a második játékrészben tovább növelte előnyét. Az angol klub ezzel 44 év után ünnepelhetett újra európai kupagyőzelmet, legutóbb 1982-ben hódított el nemzetközi trófeát.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó záporok alakulhatnak ki. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél.
0: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Életének 73. évében hosszantartó betegség után elhunyt Jónás Gabriella színművésznő. A Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol Várkonyi Zoltán és Marton László tanítványa volt. Már harmadéves hallgatóként összeházasodott évfolyamtársával, Korica Miklóssal. Színészi pályafutásukat együtt kezdték a Szabadkai Népszínházban. 1993-ig voltak a társulat tagjai. 1993-tól beszédtechnikát és művészi beszédet tanított az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. Egy 2024-ben készült felvétellen emlékezünk Jónás Gabriella színművésznőre, amikor is aranyoklevelet vehetett át annak kapcsán, hogy 50 éve végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Gabi, rögtön kezdjünk azzal, hogy tulajdonképpen mi is ez az aranyoklevél, és hogyan érintett téged? Mit jelent számodra?
2: Az aranyoklevél 50 év után jár azoknak, akik befejezték a színművészeti, akkor még főiskolát, ma már színművészeti egyetem, és akik 50 év múlva még a pályán vannak, vagy esetleg mellékvágányra kerültek, de élnek még, azok 50 év elteltével egy ilyen aranydiplomát vehetnek át. Tehát 50 év a pályán, és még itt vagyok, itt vagyunk, hárman a 10 fős osztályból, ami nagyon-nagyon szomorú és lesújtó, hiszen 10-en vehettük át a diplománkat, és közülük hárman vagyunk ma az élők sorában. Ez egy fantasztikus megemlékezés és elismerés a főiskola, vagyis hát az egyetem részéről, hogy egyáltalán felkutattak bennünket. Jó, az egyik osztálytársunk Sörös Sándor, aki végig Budapesten élt, őt nagyon könnyű volt azonosítani és megtalálni. Osztálytársnőm Jancsó Sári Sarolta, aki szintén Budapesten él, de hosszú ideje már nincs aktívan a pályán, helyette inkább önálló estekkel és tanítással foglalkozik. És én nem is mertem remélni, hogy rám találnak, hiszen az elmúlt 50 évet én a határon túl töltöttem el Vajdaságban. És nagyon-nagyon meglepődtem, amikor tavasszal megkerestek, hogy lesz ez az ünnepség, és hogy megjelennék-e, és átvenném-e. Mi az, hogy megjelennék, mi az, hogy átvenném, örömmel röpülök.
1: Gabi, és most arra kérlek, hogy ugorjunk vissza 50 évet az időben. Tehát 1974, ugye, akkor fejeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán, és még 4 évet vissza fogunk ugrani. Hogyan emlékszel vissza az egyetemi éveidre?
2: Azt hiszem, hogy életem legszebb 4 éve volt. A kötelező középiskolai évek után, amit az ember azért végez el, hogy tovább tanulhasson. Vannak szeretem tantárgyak, vannak nem szeretem tantárgyak, de muszáj megcsinálni, mert kellenek az eredmények, a pontszámok a felvételi vizsgához. Művészeti főiskolán tulajdonképpen a hozott pontok kevésbé számítanak, hanem az ott elért eredmények. 3 lépcsős volt a felvételi, több mint 1100-an jelentkeztünk, és egy osztály nyílt. Várkonyi Zoltán tanár úr indította, segédtanára Marton László volt. 10-ünket vett fel Budapestről, majd ősszel elindult, hogy 2 lányt hozzon Vajdaságból, mivel 6 fiú és 4 lány volt addig az osztálynak a belső létszáma, és a 2 lányból lett Korica Miklós, így lettünk 11-en. Aztán sajnos az első év végén egy osztálytársunk rostára került, és maradtunk 10-en.
1: És ha azt nézzük, akkor nagyon hamarosan egymásba szerettetek, vagy nagyon hamar egymásba szerettetek Korica Miklóssal. Ezt utána ugye, itt tudjuk, férjed is lett, illetve nagyon-nagyon sok éven keresztül játszottatok együtt. Most, ha így arra térünk rá, ugye, hogy szép lassan vége a főiskolai éveknek, elég gyorsan ugye Szabadkára kerültök, mégpedig a Népszínházba. Rengeteget játszottatok együtt is, és illetve külön is. Mennyi szereped van, Gabi, ha össze kellene jegyszámon. Én próbáltam, és így nézegettem itt a Júliától kezdve a Kapuletnén, Gertrúdon, Pollin. Hát tényleg ilyen három oldal lett tulajdonképpen. Három A4-es oldal a szerepeidből.
2: Hát tulajdonképpen, ami a lexikonokban szerepel, az hát elég régi kiadás. Közel 70 szerepem volt, amíg tagja voltam a Szabadkai Népszínháznak. Aztán utána erre még jött majdnem annyi, 93-tól erre felé. Még akkor is, hogyha miután a Népszínházzal szakítottam, vagyis nem a Népszínházzal, hanem Jubis Arisztitssel, az akkori igazgatóval, amit ő úgy hálált meg, hogy két hét múlva Miklóst kirúgta, és utána egyszerűen megfeledkezett rólunk. Tehát nem az volt, hogy én átmentem az akadémiára, és mellette szabadúszó színészként dolgozhatok, Miklós pedig társulati tag, hanem ott úsztunk a levegőben, és ezek elég kellemetlen évek voltak, de valahogy ezen is túljutottunk. És a kérdésed első fele, igen, nagyon sokat játszottunk együtt, nagyon sokszor voltunk partnerek, ami egy fantasztikus dolog volt, mert csodálatos volt együtt játszani, hiszen minden rezdülését tudtuk, ismertük egymásnak, és hogyha bármi pici, apró változás volt a bepróbáltan kívül, vagy arra pluszként rájött, abban a pillanatban tudtuk venni a lapot egymástól, és tudtunk építkezni egymásból. De szinte ugyanezt elmondhatom, akik még a nagy szerepeim mellett szinte állandó partnereim voltak a Népszínház társulatából, Árok Ferenc és Medve Sándor volt, tehát a velük való partnerkapcsolat is nagyon-nagyon sok szép emléket hoz fel bennem.
1: Gabi, első szereped Vajdaságban mi volt? Hogyan emlékszel vissza rá?
2: Az első szerepem egy véletlennek köszönhető, mert hogy szereposztás szerint nem oda voltam kiírva. Tehát ez az első, Euripides Sartre trójai nőknek az Andromachéja volt. Vendégrendező rendezte Belgrádból Vera Crvencsanin. Na most ilyenkor, amikor vendégrendező van, és nem ismeri a társulatot, akkor a helyi művészeti vezetés, tehát az igazgató művészeti vezető javasol egy szereposztást a vendégrendezőnek. És erre a szerepre egy másik kolléganőt jelöltek, vagy írtak ki, én pedig a párhuzamos darabban voltam kiírva. Majd két nap próba után bekopogott az igazgató a próbaterembe, ahol próbáltam, és azt mondta, hogy Gabi, légy szíves, gyere velem az irodámba. Két napja dolgoztam a Népszínházban, hát képzelheted, hogy elfehérettem, hogy mit csináltam vajon. És akkor ott ült az irodájában Vera Crvencsanin, aki a büfében, szünetben látott engem, megkérdezte, hogy ki ez a kislány, és mondták, hogy a Magyar Társulat tagja új, most jött ide, és a párhuzamos darabban próbál. És erre azt mondta Vera, hogy nem, ő játssza Andromachét. Tehát így kerültem egy rendezői akarat által abba az előadásba, ami tulajdonképpen mérföldkő volt a szabadkai bemutatkozásomat illetően.
1: Hogyan élted meg, ugye a 70-es évek közepén ugye jöttetek Miklós vissza Vajdaságba, te pedig ide Vajdaságba. Hogyan élted meg, illetve milyen volt akkor a színház élet itt Szabadkán?
2: Szerintem akkor még jó volt. Aztán nem sokára elkövetkezett egy hullámvölgy. És hogy miért volt jó, mitől volt jó? Attól volt jó, hogy minden generáció képviseltette magát. Tehát a 20-évesektől az egészen idős színész kollégákig, akkor még nem volt ez a baromság, hogy 65 évesen kötelező nyugdíjban menni. És sajnos legtöbbször azután a színházak meg is feledkeznek arról a kollégáról, aki nyugdíjba kényszerült. Tehát ott nagyon-nagyon széles volt a választék, és úgy lehetett szerepet osztani, hogy mindenki megtalálta, mindenkire rá tudták húzni azt a kabátot, amelyik éppen a legjobban illett rá. Nagyon-nagyon jó előadások is születtek, közepes szintű előadások is születtek, De hát ezt gondolom, hogy minden színházban így van. Azt tudom, hogy az első években ahányszor a Vajdasági Színházak Fesztiválján részt vettünk és szerepeltünk, onnan díj nélkül, sőt díjak nélkül haza nem jött a társulat. Tehát valahol ez egy elismert. Tehát nem csak mi végeztük szeretettel a munkánkat, hanem kívülről is megkaptuk az elismertséget és a támogatást.
3: Gabi, ha azt nézzük, tehát itt most a szerepekre szeretnék rátérni, mégpedig Rómeó és Júlia, vagy megemlíthetjük ugye Pollit a Koldus operában, vagy akár Betlen Kata, amivel aztán tájoltál is. Itt van még az Antigone, Euridiké, és lehetne még ezeket sorolni, nagyon-nagyon sok, ahogy mondtam, és tényleg rengeteg szerepet játszottál, és nem csak színházi szerepeket, hanem filmszerepeket is, tehát filmekben is láthattunk, és nagyon sok díjad és elismerésed is van ugye ez az 50 év alatt. Na már most én ki szeretnék egyre térni, és az akkori korra 1981 zöldhajú lány.
2: Hát ez óriási bum volt, nem csak Vajdaságban, hanem Jugoszlávia szerte. Beutaztuk vele az országot, nem csak színháztermekben, hanem sportcsarnokokban, arénákban játszottuk, és mindenütt nagyon-nagyon lelkesen fogadták. Tehát ez egy úttörő előadás volt, maga a téma úttörő volt, tehát korábban nem igazán mertek hozzányúlni a drogkérdéshez. Próbálták azt mondani, ugyan hát ez a romlott nyugatnak a dolga, ők foglalkozzanak vele, holott akkor már nagyon-nagyon is élő probléma volt. És ezt olyan módon tudta feldolgozni ez az előadás, amely, ahogy korábban még nem nyúltak hozzá. Nagyon örülök, hogy ennek is részese lehettem, és milyen furcsa, ez is véletlen, mert hiszen nem nekem kellett volna játszani a főszerepet, Póka Évára írta meg Lengyel Gabi, viszont Éva azon a nyáron ment férjhez, áldott állapotba került, és azt mondta, hogy hát akkor ő inkább Magyarországon él a férjével, és várják együtt a babát, és elengedte ezt a szerepet, úgyhogy így kerültem bele, szintén a véletlen folytán.
3: Amit még ki szeretnék emelni, az nem más, mint Kocsis Istvántól az Árva Betlen Kata, ha jól tudom, kétszer is feldolgoztad.
2: Igen, először nagyon-nagyon fiatalon, és másodszorra 15 évvel később, nyilvánvalóan, hogy 15 év távlatából az előadásban máshová kerültek a hangsúlyok, hiszen eltelt 15 év, érettebb lettem, komolyabb, nem azt mondom, nem úgy komolyabb, hogy komolytalan lettem volna, hanem életkoromnál, tapasztalatomnál, színpadi múltamnál fogva más dolgokat is felfedeztem a szövegben, és bizonyos hangsúlyok eltolódtak, vagy máshová fejeztek. Mind a két alkalommal nagyon-nagyon szeretem munka volt.
3: Én azt gondolom, tehát egy színésznőnek egy jutalomjáték tulajdonképpen Betlen Kata, tehát Kata élet szakaszait mutatja be a fiatalkorától egészen az időskoráig, és ha azt nézzük a 15 év távlatában, az első alkalommal mi volt nehéz vagy kihívás számodra, és mi aztán, amikor feldolgoztad újból?
2: Hát először talán az volt, hogy hogyan megoldani az öregedést. Mert hogy belül, lelkileg persze, hogy az ember ráhangolódik, de nagyon-nagyon kis fiatalka volt az arcom, és akkor ilyen mindenféléket kitaláltunk, hogy volt egy nagy láda a színpadon, hogy egy ponton, miközben mondtam a szöveget, amögött elbújtam, és akkor fehér festékkel egy kicsikét őszítettem a hajamat. Próbáltunk rásegíteni arra, hogy múlnak az évek. Azt hiszem, hogy ez már a második alkalommal fölöslegessé vált, mert hogy abszolút belülről meg tudtam oldani. Tehát a belső átlényegülés meghozta ezt a színpadi öregedést.
3: Gabi, és most térjünk arra rá, hogy aztán még vissza fogunk ezekre térni, de hogy igazgatója voltál a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetője, Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak is az igazgatója voltál. Tehát, mint vezető is megjelentél így a színházi életben itt Vajdaságban.
2: Ez nagy kihívás. Nagyon kemény évek.
3: Nagy kihívás volt számodra?
2: Mindenképpen, főleg azért, mert ez mind egy időben zajlott. Miután Jubisa elhagyta a várost, akkor már néhány hónapja a Kosztolányi Színház igazgatója voltam, és egyszerűen vissza kellett állítani a Népszínházban a két társulatot a közös művészeti egység helyett, és Erdődász Zsuzsa főigazgatóasszony nem látott jobb módot, lehetőséget, mint hogy engem kért fel, hogy vállaljam el a társulat művészeti vezetőjének a tisztségét. Tulajdonképpen egy épületben működött a két társulat, a két színház, társulat nem is volt társulat, aki tehette, addigra nyugdíjba ment, sajnos az idősebbek közül többen meghaltak. A Népszínháznak, a Magyar Társulatának, amikor átvettem, 3 tagja volt, a Kosztolányi Dezső Színháznak nem voltak színész tagjai, tehát minden előadást külsősökkel kellett megoldani. Akkor jöttek be a képbe a főiskolai növendékeim, a gyermekszínház művészei, szegedi, magyarországi vendégek. Tehát nem volt könnyű.
3: És aztán már is megyünk tovább, hiszen beszédtechnikát tanítasz a művészeti, az Újvidéki Művészeti Akadémián. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Jól tudom, 1993-tól.
2: Igen, 93-tól voltam ott állandó munkaviszonyban.
3: És elnézést, hogy már... szabadba vágok, hogy mit adott neked a tanítás?
2: 91-től én már óraadó tanár voltam, és 93-ban került sor arra, hogy ezt véglegesítsük, és állandó munkahelyemként az Újvidéki Művészeti Akadémia szerepeljen a munkakönyvemben. Nagy-nagy örömmel és ambícióval mentem oda, hiszen az előző 2 évben már tapasztalatot és gyakorlatot szereztem, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. Mindig feltöltött bár még akkor én is fiatal voltam, de a nálam sokkal-sokkal fiatalabbaknak a jelenléte, a lelkesedése, az ambíciója, a féktelen energiája. Tehát a tanítási órák tulajdonképpen nem elfárasztottak, hanem feltöltöttek. Óriási dolog volt az, hogy itt nem volt kötelező tananyag, vagyis hát a tananyagnak volt egy kötelező része, ami a technikai rész. Viszont ami a művészi beszéd és annak bemutatása, az abban elért eredményeknek a bemutatása, az egy teljesen szabad terület, ott semmiféle megkötöttségem nem volt, és tulajdonképpen a teljes magyar és világirodalom a rendelkezésemre állt, hogy a vizsgák anyagát összeállítsam. Nagyon-nagyon szerettem ezt a közel 30 évet, 29 évet, amit az akadémián eltöltöttem.
3: Ugye feléptél Kassán, Újvidéken, Szabadkán, játszottál az Udvari Kamara Színházban is, illetve Szarvason a Cervinus Teátrumban is. Na most, Gabi, nézzük azt, hogy elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, nyugdíjba vonultál, de aktívan dolgozol színésznőként. Miben láthat téged a közönség? Vagy válasz még 4-5 bemutatót egy évben? Vagy?
2: Na hát 4-5-öt nem. De nem is fenyegetnek ennyivel. 1-2, az úgy nagyon-nagyon kellemes. Szarvason van még futó előadásom, és Szarvason van egy nagyszerű dolog, két havonta tartanak egy felolvasó színházat, amiben elég gyakori vendég vagyok, és ezeket nagyon-nagyon szeretem. Azt mondják, hogy minden színházi előadás egyszeri és megismételhetetlen, de ez a felolvasó színházakra még fokozottabban érvényes. Ezen kívül az Udvari Kamara Színház budapesti székhellyel, ahol szintén van futó előadásom, és az igazgató felkért, hogy a néhány éve végzett fiatal színész kollégákkal foglalkozzak, ami a beszédük csiszolását illeti, és hát ők is nagy figyelemmel járnak az óráimra, és nagyon kedvelem. Tehát sem a színpadtól, sem a tanítástól tulajdonképpen nem kellett elbúcsúznom azzal, hogy nyugdíjba vonultam.
3: Gabi, ha így visszatekintünk 50 évet, és ha egyetlen egy szerepet ki kellene emelni, melyik lenne az és miért?
2: Hát most megleptél ezzel a kérdéssel. voltak szerepek, amelyek mérföldkövek voltak a színészi életemben. Azt hiszem, hogy Deák Ferenc Határtalanul című drámájából a női főszerep, látod a szerep nevére, már nem is emlékszem, hogy hogy hívtak. Ez egy nagyon jó időben íródott és nagyszerű dráma volt, akkor, amikor az ország darabokra hullott, és minden mélyponton volt, egy család széthullásán keresztül mutatta be a szerző az ország szétesését. Húsba vágóan eleven írás volt, és ez volt az az előadás, amikor tulajdonképpen, amikor az utolsó szó elhangzott a színpadon, és sötét lett, hosszú-hosszú másodpercekig némán ült a közönség. Egyszerűen a látottak és hallottakat még egy-két sóhajjal, vagy gondolattal, vagy lélegzetvétel nélkül fel kellett dolgozni, mire aztán elindult a taps. És ezzel az előadással nem csak otthon, nem csak Vajdaságban, hanem itt Magyarországon is sikert arattunk, hiszen játszottuk Szegeden, játszottuk Budapesten, a Nemzeti Színháznak akkor fönt a Várban volt egy színjátszó színház épülete, tere mai napig megvan, és hát az is dugig telve volt, és fantasztikus élmény volt.
3: Gabi, egy kérdésünk maradt a beszélgetésből. Hogyan látod magad 10 év múlva?
2: Ezt szeretném megőrizni, a vitalitásomat. Nem tudom, hogy mit hoz az elkövetkezendő 10 év. Nem olyan vidám a politikai helyzet sem az egész világban, de hát őszintén remélem, hogy akiknek ez a kezében van, nem fognak őrültséget elkövetni. Vannak terveim, vannak céljaim, van egy 16 éves unokám, akinek azért még szeretném nézni a fejlődését, a tovább tanulását. Ne adj Isten, táncolni szeretnék az esküvőjén. Tehát vannak terveim.
3: Legyen így, Gabi, és én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és gratulálunk még egyszer az Aranyok levélhez, és még lássunk nagyon-nagyon sokszor a színpadon.
2: Köszönöm szépen, Kriszta.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
6: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
6: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ajánlót hallottak.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.
4: Tovább.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A gazdasági lehetőségekről, az energetika és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szerb elnök Ukrajna-európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandar Vucic Belgrádban fogadta Tarasz Kacskát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a kétoldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködés további fejlesztéséről, írta Vucic az Instagramon a találkozó.

0: után. Újra közvetlen légi összeköttetés van Magyarország és az Egyesült Államok között, a járat 6 év szünet után tért vissza. Az American Airlines napi járat a Philadelphia és Budapest között közlekedik október elejéig. A szezonális útvonalat a koronavírus járvány miatt 2020-ban függesztették fel. A légitársaság a Boeing 787-8 Dreamliner gépekkel heti több mint 3200 utast szállíthat a két város között. A közvetlen járat jelentősen lerövidíti az utazási időt az amerikai keleti part és Budapest között. A repülés nagyjából 9 órát vesz igénybe. Az első járat indulását ünnepséggel köszöntötték Philadelphiában. Társadalmi vitára bocsátja program tervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet, és javaslataival, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják a Vajdasági Magyar Plénum @gmail.com címre. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor, írja. A programtervezet a Facebook linken és a vmplenum.rs oldalon is elérhető. A civil szervezet tagjai által megfogalmazott dokumentum 12 pontban foglalja össze az újrakezdéssel kapcsolatos meglátásaikat. A közösségekben élő népzene összetartó ereje és identitás formáló szerepe került a középpontba azon a népzenei konferencián és kerekasztal beszélgetésen, amelyet Zentán rendeztek meg a Prosciencia Naturae Alapítvány székházában. A szakmai találkozó a hagyományőrzés, az oktatás és a közösségépítés aktuális kérdéseit járta körbe. A konferencia témái között szerepelt egyebek mellett a népzeneoktatás megújításának lehetősége digitális eszközök bevonásával, továbbá bemutatkozott a Szabadkai Zenei Iskola népzene szakja és a Vas Lajos Népzenei Szövetség is. A résztvevők emellett megemlékeztek és betekintést nyújtottak Bodor Anikó munkásságába és örökségébe is, amely máig meghatározó a vajdasági népzenei életben.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, pénteken és szombaton továbbra is változékony idő várható, Vajdaság északi részén többnyire száraz marad az idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar.
2: Csak a legfrissebbek!
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A pünkösd vajdaságban is gazdag, színes néphagyományokhoz kötődik, amelyek közül több mára már kikopott a mindennapokból. Ezek a szokások, bár eredeti formájukban ritkán élnek tovább, a közösségi emlékezetben ma is visszhangzanak. A népi hagyományokat inkább az egyházi események váltották fel, így élnek tovább a vajdasági magyarság életében. Mecserik Anita és Sós Georgina riportja.
2: A vajdasági magyarság számára a pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe mellett a hagyományőrzés kiemelt időszaka is. Több településen, például Ludason, pünkösdi körmeneteket és hozzákapcsolódó programokat szerveznek. A hívő közösség keresztel és lobogókkal vonul fel. Miközben a fiatalok rózsaszirmokkal hintik az utat, sokan népviseletben vesznek részt, mások pedig énekkel és imával kísérik az egyórás menetet. Így ünneplik többek között a pünkösdöt vajdaságban. A népi hagyományok azonban gazdag, sokszínű múltra tekintenek vissza. Klima Döniz, néprajzkutató.
3: Régebben tartották még, illetve szokás volt itt vajdaságban több településen is a pünkösdi királyválasztás, illetve a királyné járás. A pünkösdi királyválasztás az legények körében zajlott, és különböző ügyességi feladatokat kellett elvégezni, megmérettették saját magukat, és aki megnyerte ezt a pünkösdi király címet, a következő pünkösdig egy komolyabb státuszt foglalt el egy társaságon belül. A királyné járás az pedig fiatal lányok végezték, csoportosan járták a települést, és házról házra jártak, jó kívánságokat mondtak, illetve énekeltek, és voltak olyan települések, például Gomboson is és Doroszlón is, ahol fehérben öltöztek a lányok, és úgy járták végig az utcákat, de volt olyan település is, ahol kendőt tartottak, vagy lepedőt tartottak a lány feje fölé, és négy sarkát pedig másik négy lány tartotta, és így vonultak végig, és mentek házról házra. Ezek a szokások ma már annyira nem élnek, viszont táncos koreográfiákban még visszaköszönnek ezek a alkalmak.
2: A pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Korábban ehhez az ünnephez 8-ad is kapcsolódott, azonban a liturgikus megújulást követően önálló, kiemelt ünneppé vált. A hívek pünkösdre lelki felkészüléssel is készülnek, többek között a 9-ed imádkozásával, amely annak emlékére szól, hogy Jézus mennybe menetele után az apostolok Máriával és az első hívőkkel együtt visszavonultan imádkoztak Jeruzsálemben, az utolsó vacsora termében. Fazekas Ferenc, Szabadkai megyés püspök.
4: A Szentlélek egy nagy ünnep egyházunkban, hiszen valami módon egyházunk a Szentlélek eljövetelével is született meg, és megkezdte ezzel történelmét az egész emberiség történelmében. Valamint tehát, ahol az egyház kilépett és hirdette az evangéliumot minden népnek. Elsősorban Jeruzsálemben, majd Judeában, az akkori Izraelben, de az akkori Római Birodalom minden zugában. Tehát ott minden területén, és ezért a pünkösd az egy jelentős ünnep, mert a Szentlélek erejében, az ő ajándékaiban bízva hirdetjük azt, amit Jézus ránk hagyott.
2: A vajdasági hívek idén is készülnek a ludasi pünkösdi körmenetre, amely május 24-én 8 órakor indul. A felvonulást pedig ünnepi szentmise követi a helyi Szent Katalin templomban. A közösség számára ezt követően is fontos esemény következik. Pünkösd után 10 nappal, közel 3 évtized szünet után ismét megrendezik az úrnapi körmenetet Szabadkán.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
5: Emlékszik még a Trabantra?
6: Kedveli a Neoton slágereit?
7: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Ahol csak régi sláger megy.
2: 107,1.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A hideg esős idő sem rontotta el a tordaiak legnagyobb ünnepét, a templombúcsút és a falunapot, amit a település védőszentjének, Nepomuki Szent János vértanúnak a napjához legközelebb eső hétvégén tartanak. A kétnapos rendezvényen megemlékeztek a falu újratelepítésének 250. évfordulójáról is. Megtelt szombaton a plébánia templom, a sportközpontban pedig egész napos programmal ünnepeltek. Kecskés István és Vágó Krisztina riportja.
2: Az ünnepi szentmisét Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök mutatta be paptestvéreivel, hálát adva mindazokért, akik az elmúlt 250 évben a faluban éltek. Tordára költöztek, otthont alapítottak, templomot emeltek, megőrizték hitüket, anyanyelvüket és nemzeti öntudatukat. Masa Tamás, tordai plébános.
3: Ebben az esztendőben egy külön kegyelem, hogy ünnepelhetjük a falu újjátelepítésének 250. évfordulóját, és a vezetőséggel így egyeztük, hogy ezt összehozzuk, egybe tartjuk a templombúcsúval, meghívjuk püspökatyát is, paptestvéreket és vendégeket is, és ezt a templombúcsú egybekötve adunk hálát a Jóistennek az elmúlt 250 esztendőért, amit ugye ez a falu megélt, és kérjük a Jóisten áldását, hogy a továbbiakban is, nem tudjuk meddig élünk, de amíg vagyunk, a Jóisten vezessen bennünket továbbra is, egységbe, szeretetbe, békességbe, hogy megőrizzük hitünket.
2: A szentmise után Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke mondott ünnepi beszédet.
4: Ennyi idő alatt országok és határok változtak meg, nemzedékek váltották egymást, Torda azonban megmaradt olyannak, amilyennek szeretjük. Ez nem magától történt, nem csak úgy önmagától értetődő. Ez annak a közösségnek nektek köszönhető, amely a nehéz időkben sem adta fel, amely újra és újra képes volt felépíteni, megtalálni önmagát, kapaszkodót találni a bizonytalan időkben, és közösségként megmaradni akkor is, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű.
2: A népünnepi a sportközpontban folytatódott. Ótot Róbert, a tartományi kormány alelnöke szólt az egybegyűltekhez, kiemelve a mindenkori tordaiak lelki erejét az elmúlt 250 év során.
5: Újrakezdések sorát élte meg ez a település, és minden egyes újrakezdésből megerősödve állt fel. Újrakezdés volt az újratelepítés idején is. Újra kellett kezdeni a háborúk után, és újrakezdés volt minden olyan történelmi korszakban is, amikor az itt élőknek újra kellett szervezniük életüket, meg kellett őrizniük a hitüket, az anyanyelvüket és az emberi méltóságukat.
2: Torda újra telepítése 1776-ban indult el, köszönhetően annak a 120 gányó családnak, akik Szeged, Makó, Apátfalva, Dóc, Mezőkövesd, Bánlak, Szőrek, Dorozsma, Szaján, Temerin és Kiszombor környékéről ide költöztek. Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke.
6: Ez a 250 év nem volt éppen töretlen, hisz nagyon sok nehézség, gond, probléma, háború, járvány, infláció, elvándorlás, de minden ugyanaz ért bennünket is, mint egy más települést is, de azért kitartottunk a 250 év alatt is szívósan, néha nehéz munkával is, de úgy gondolom azt, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy volt ennek a településnek már 5000 lakosa is, mert vagyunk egy 900-an, de mi, akik itt maradtunk, megmaradtunk szülőföldünkön.
2: A jubilom alkalmából megjelent a faluba épített, kőbe vésett és fénybe zárt emlékezet című kötet, amelynek a szerzője Mezei Zsuzsanna, a Tordaiak klubjának elnöke.
7: Hogyan nézett ki a templomunk? Már nem is emlékszik, csak az idősek, hogy valamikor belülről hogyan nézett ki a templomunk. Az iskolások hányan voltak, nagyon beszédesek azok a képek, például az iskola végén a fényképezkedés, hogy van, ahol 50-60 fiú van csak. Fiú. Nem összesen, hanem fiú és lány osztály, még ott a század elején még a lányok és a fiúk külön osztályba jártak. Úgyhogy a képeket nézve egy összeállt Torda, úgymond utolsó 200 éve.
2: Mint minden évben, a tordai templombúcsú vendégei voltak a romániai és magyarországi testvértelepülések képviselői is. Újvári László, magyarországi Balástya községpolgármestere.
8: A legfontosabb az, hogy a határon túli magyarok, a magyarországi magyarokkal összefogva ugyanis mindegy, hogy a történelem ilyen szempontból, mindegy, hogy a történelem mit csinált. Mi ugyanúgy egy tőről fakadunk, ugyanazok a gyökereink, ugyanazok az erőink, ugyanúgy gondolkodunk, sok mindenben ugyanazok a problémáink is.
2: Tordán minden szombaton csirkepaprikás van az asztalon, így a főzőversenyen is csirke készült a bográcsba. Torda ugyan fogyatkozó közösség, de vannak fiatalok, akik folytatják ezt a szokást. Csernoch Viktor Tordáról.
9: A barátaimmal veszünk részt ugye ezen a főzőversenyen. Én főzöm a paprikás, többiek segítenek, pucolik a krumplit, stb. Én főzöm.
10: Nagyapád
9: is
10: itt van, ugye?
9: Igen, itt ő is besegít, ugye, amit nem tudunk, mert még gyerekök vagyunk, ugye, az, hogy még valamit nem tudunk, akkor kisegít minket.
2: A 3+2 együttesnek az utóbbi években kevesebb fellépése volt Vajdaságban, mint Felvidéken, Magyarországon vagy Erdélyben. Persze mindig szívesen jönnek Bánátba, hiszen a Muskátlé zene meghonosítói annak idején innen indultak. Így az eső sem rontotta el a koncertjük hangulatát. 3 évvel ezelőtt is az övéki volt a búcsú napi nagykoncert Tordán. Bugyi Zoltán, a 3+2 együttes zenekarvezetője.
11: Így van, 3 év után, de voltunk már még előbb. Most már harmadjára vagyunk itten, úgyhogy hát örülünk neked ennek a meghívástak. Hát mikor itt voltunk 3 év ezelőtt, szintén ilyen időjárás volt, de hál' Istennek akkor nagyon-nagyon sokan voltak. Ez a téri tele volt, voltak 1-2-3 ezer ember. Reméljük, hogy még azért összejön, van még idő a 9 óráig a kezdetig. Úgyhogy hát mi mindig jó érezzük magunkat. Jó közönség, ez az igazi belevaló mulatós emberek vannak itt, úgyhogy örömmel jövünk ide Tordára.
2: A rendezvény keretében továbbá megkoszorúzták a tordai telepesek emlékkeresztjét, az ünnepi műsorban pedig felléptek a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjai. A jó hangulathoz hozzájárult az aradi Intercity zenekar is, amely először lépett fel Tordán.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: A szerb elnök Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével találkozott Belgrádban. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot. Új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban, mondta Magyar Péter, és vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. A gazdasági lehetőségekről, az energetika és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szerb elnök Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandar Vučić Belgrádban fogadta Taras Kačkát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a két oldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködés további fejlesztéséről, írta Vučić az Instagramon a találkozó után. Taras Kačka Szerbia bel- és külkereskedelmi miniszterével is találkozott. Jagoda Lazarevicsel közösen aláírták a Szerbia és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások folytatásáról szóló nyilatkozatot.

0: Megállapodás olcsóbbá és könnyebbé tenni az áruk mozgását, ami növelhetné a szerb exportot és az ukrán nyersanyagok importját. Az ukrán piac a háború utáni újjáépítés miatt hosszabb távon különösen érdekes lehet a szerb vállalatok számára, vélik a gazdasági szakemberek. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásai alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Márta Kósz üdvözölte, hogy a szerb parlament a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával a még hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. Bécsben egyeztetett a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár. Magyar Péter szerint új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök osztrák látogatásán kiemelte, itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a kétoldalú kapcsolatokra. Christian Stocker osztrák kancellár is a két ország szorosabb uniós együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után a magyar miniszterelnök bejelentette, még idén közös magyar-osztrák kormányülést tartanak Gödöllőn. Magyar Péter többek között beszélt továbbá a gazdasági stabilizálásáról, az uniós források megszerzéséről és a korrupció elleni fellépésről is. Kiemelte továbbá a Budapest-Bécs vasútvonal korszerűsítését.
1: Amit tudok mondani és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
0: Társadalmi vitára bocsátja programtervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet, és javaslataival, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják a Vajdasági Magyar Plénum @gmail.com címre. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor, írják. A programtervezet a Facebook linken és a vmplenum.rs oldalon is elérhető. A civil szervezet tagjai által megfogalmazott dokumentum 12 pontban foglalja össze az újrakezdéssel kapcsolatos meglátásaikat. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, melyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiénia fontosságának tudatosítása. Az idei akció szlogánja az: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj- és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15-24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulása a 2013-as felmérésekhez képest. Szabadkán a tavalyi évben végzett kutatás alapján a 7 éves gyermekek 62%-ának egészségesek a fogai, míg a 12 évesek körében ez az arány 37%. Dr. Szonya Krdzsovic fogorvost hallják.
2: Az idei év során a hangsúlyt a megelőzésre, az oktatásra és a lakosság tudatosságának növelésére helyeztük a megfelelő szájhigiénia és a rendszeres fogorvosi vizsgálatok jelentőségével kapcsolatban. Különös figyelmet fordítottunk a gyermekekkel, a szülőkkel, a pedagógusokkal és a társadalom sérülékenyebb csoportjaival végzett munkára. Tevékenységeink keretében megelőző fogászati vizsgálatokat végeztünk, valamint előadásokat és műhelyi foglalkozásokat szerveztünk óvodákban és iskolákban. Tanácsadást biztosítottunk a szülők számára. Együttműködtünk nevelési, oktatási intézményekkel, továbbá szakmai előadásokat és folyamatos továbbképzéseket tartottunk az egészségház fogászati szolgálatának dolgozói számára.
0: Egészségügyi vizsgálatot tartottak Misityevón, a Szabadkai Vöröskereszt és a Szabadkai Egészségház szervezésében. A felmérés során minden érdeklődő számára lehetőség volt a vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzésére, testmagasság és testsúly mérésére, valamint a testtömegindex meghatározására. Halász Zoltán riportja.
3: A cukorbetegek számára szemészeti vizsgálatot és diabéteses retinopátia szűrést végzett a szemészszakorvos, alatír szoftver és szemfenék fotózó berendezés segítségével. Sújka Bozsó. Fontos, mert cukros vagyok 2004 óta, és most megállapítottak valamit az ereimmel kapcsolatban, valamint egy kis problémát a szememmel is, és ilyesmi. A fiatalok közül sokan úgy gondolják, hogy nincs szükségük egészségügyi ellenőrzésre, mert egészségesek. Azonban az éves vizsgálatok segíthetnek a betegségek korai felismerésében. Szára Nikolics, a Vöröskereszt aktivistája. Ami a fiatalokat illeti, természetesen számukra is ajánlott a vizsgálat, mert ha valami történik, minél hamarabb kiderül, annál gyorsabban lehet megoldást találni a problémára. Általánosságban jobb megelőzni, mint gyógyítani, ahogy szokták mondani. Az akció részeként megtartott rendszeres egészségügyi vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy olyan személyek is hozzáférjenek az egészségügyi vizsgálatokhoz, akik kisebb településeken élnek, és nehezebben jutnak el egészségügyi intézményekbe. Dr. Náda Kosszics Bibics, szakorvos. Minden hónapban szervezünk egy akciót a szobatkai falvakban és a külvárosi helyi közösségekben, amelynek célja megmutatni, hogy mennyire fontos az egészség és a rendszeres egészségügyi ellenőrzés. Ebben az évben, akár csak tavaly, arra koncentrálunk, hogy lehetőséget biztosítsunk minden idős polgártársunknak, akik krónikus betegek, elsősorban cukorbetegek, hogy megértsék, mennyire fontos odafigyelniük az egészségükre. A program során külön hangsúlyt kap a vércukorszint rendszeres mérése és a személyre szabott életmódbeli tanácsadás, hogy a résztvevők konkrét lépéseket tehessenek állapotuk javításáért.
0: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Népzenei konferenciát tartottak Zentán, és szintén ezen a településen táncra perdültek a ballagók is, valamint évadzáró hangversenyt tartottak Horgoson, jönnek a részletek. A közösségekben élő népzene összetartó ereje és identitás formáló szerepe került a középpontba azon a népzenei konferencián és kerekasztal beszélgetésen, amelyet Zentán rendeztek meg a Prosciencia Naturi Alapítvány székházában. A szakmai találkozó a hagyományőrzés, az oktatás és a közösségépítés aktuális kérdéseit járta körül, kiemelve a népzene ma is élő és közösségteremtő szerepét. Korom Sarolta tudósít.
4: Bot Miklós, a Budapesti Hagyományok Házának főigazgatója előadásában a népzeneoktatás új lehetőségeit ismertette a jelenlévőkkel. Egyebek mellett bemutatta, miként segíthetik a digitális eszközök a hangszeres tudás átadását és a fiatal generációk megszólítását.
5: Olyan típusú eszközöket találtunk ki, hogy mondjuk képzeljenek el egy olyat, hogy mondjuk egy vonós négyes ül önök előtt, egy kamarazene szól, és akkor meg tudjuk ezt nézni egy videón, de utána meg tudjuk azt csinálni, hogy az egyes hangszereseket külön kinémítva vagy kihangosítva meg tudjuk hallgatni. Tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy még egy hegedűst ráközelítünk a kezére, akár lelassítjuk, megnézzük a vonó iránya, hogyan halad, hogyan építi föl díszítésekben a zenét.
4: A konferencia elsődleges célja a helyi népzenészek, népzeneoktatók, pedagógusok szakmai ismeretének bővítése volt. Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet népzenei munkatársa.
6: Ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy tehát amatőr mozgalomról van szó, és hogy mégis nagyon szakmailag magas színvonalon működik itt Vajdaságban, mint a népdal éneklés, mint a népzenélés kiváló együtteseink vannak, és az ő tapasztalataikat, lehetőségeiket szeretnénk tovább bővíteni.
4: A Vajdasági Magyar Művelődés Intézet hosszú évek óta kiemelt feladatának tekinti a népzenei és a népdalkori közösségek szakmai támogatását. Katona Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
7: Fontosnak tartjuk az, hogy a Vajdaságban jelen legyünk, és hogy szakmai képzésekkel, mentorálással egyengessük az egyleteknek, népdalköröknek, népzenei csoportok vezetőinek a munkáját. Egy befektetett munka, egy útmutatás a mai konferencia előadásainak a témája mindazoknak, akik ma résztvevőként jelen lesznek a konferencián.
4: A konferencia témái között szerepelt továbbá a fenntartható közösségi kultúra építése, valamint bemutatkozott a Szabadkai Zeneiskola népzene szakja és a Vas Lajos Népzenei Szövetség is. A résztvevők emellett megemlékeztek és betekintést nyújtottak Bodor Anikó munkásságába és örökségébe is, amely máig meghatározó a vajdasági népzenei életben.
0: Egyszerre 20 szerbiai városban perdültek táncra a végzős középiskolások, Zentán is a diákok látványos közös koreográfiával búcsúztak a középiskolás évektől. A város főterén mind a 4 középiskola tanulói részt vettek a ballagók táncán, amelyet idén 18. alkalommal szerveztek meg, Balázs Zita riportja.
8: Több mint 200 végzős középiskolás gyűlt össze Zentán, hogy közös tánccal zárják le a középiskolás éveket. A fiatalok hetek óta készültek a koreográfiára, amelyet egyszerre mutattak be a világ minden pontján. Ritz Karolina, a Bolyai Tehetség Gondozó Gimnázium és Kollégium tanulója.
9: Nagyon jó, nagyon jó élmény volt, és tényleg így ezt a ballagás nagyon szépé tett, ez sokkal szebb volt, mint általánosban.
10: Hogy tanultátok be a táncot? Mi volt ennek a folyamata?
9: Egy tanultuk ezt, de mi ugye szalagavoton is már táncoltuk ezt a táncot, de nagyon egyszerű volt betanulni, de nagyon jó élmény volt.
8: A ballagók tánca Zentán már hagyománynak számít, az idei végzősök pedig a rendezvény 18. generációját alkották. A résztvevők szerint a közös felkészülés és a búcsú hangulata különösen emlékezetessé tette a napot. Rekecki Annabella és Horváth Noémi, a Bolyai Tehetség Gondozó Gimnázium és Kollégium tanulói.
10: Én nekem nagyon tetszett, elég sokáig tanultuk a táncokat, ugyanis a szalagavaton is ugyanezeket előadtuk, viszont nagyon élvezetes volt ezt az egészet megtanulni, és igazából nagyon jól éreztük magunkat a tanulás közben.
11: Ezt tudom én is elmondani. Egy nagy élmény volt, illetve most, hogy összeállt az egész Zenta, mondhatni, az egész ballagók társága. Nagyon jó, végignézi mindenki ezen a nagy tövegen, és tényleg egy jó közösség jött össze.
8: A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy a ballagók méltó módon búcsúzhassanak el a középiskolás évektől, miközben egy közös élménnyel gazdagodnak. A program minden évben sok érdeklődőt vonz a zentai főtérre, ahol családtagok, tanárok és barátok követik figyelemmel a fiatalok táncát. Zsíros Jankel és Anikó, a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója.
12: Ennek már egy nagyon komoly hagyománya van. 2008 óta szervezzük meg, minden évben megszakítás nélkül lesz a rendezvény. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden testnevelő tanár tudja a koreográfiát, tehát a testnevelési órák keretein belül elsajátítják, nem kell fizetnünk tanszanárokat, úgyhogy ez már egy nagyon jó bejáródott mechanizmus. Pár éve már a Közgazdaság és Kereskedelmi Iskola szervezi meg az egész rendezvényt, természetesen az önkormányzat a fő támogatója a rendezvénynek.
8: A végzős diákok számára ezzel a nappal hivatalosan is kezdetét vette a búcsú időszaka, amely után az érettségi és a továbbtanulás következik.
0: Horgoson tartották meg a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola évadzáró hangversenyét, a helyi növendékek tehetségükről és egész éves munkájuk eredményéről adtak számot a közönségnek, Korom Sarolta riportja.
4: A hangversenyen közel 20 fiatal lépett színpadra, akik zongorán, fuvolán, hegedűn, csellón, harmonikán és énekszakon mutatták meg tudásukat. A közönség változatos produkciókat hallhatott, a klasszikus daraboktól egészen a lendületesebb művekig. Katona Ákos, a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola horgosi tanulója.
13: Fogom játszani a vadlovast Schumanntól, és hát...
4: Mennyire nehéz ez a darab, mennyire nehéz ezt eljátszani?
13: Eléggé nehéz.
4: A fiatal növendékek hónapokon át készültek az évadzáró koncertre, amely nem csak a vizsgaidőszak lezárása, hanem egyben ünnep is a számukra. A végzős Palkovics Lara most egy áriával készült.
14: Én zongoráztam, de azt befejeztem, és most énekelek. Nagyon szeretek énekelni, és zongorázni is szerettem. Jó a hallásom, és tehetségem is van.
4: A zeneiskola évről évre számos lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy különböző hangszerekkel és műfajokkal ismerkedjenek meg. Molnár Csilla, magánének tanár.
15: Az éneken kívül megtalálható még a fuvola, klarinéton is tanulhatnak, gitár, zongora, hegedű, harmonika, és azt hiszem, hogy ennyi, amit csellót is tanulnak.
4: Az est méltó zárásaként színpadra lépett a harmonika zenekar is, amely nemrégiben a Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválján bizonyította tehetségét, ahonnan első díjjal tértek haza.
0: Sport. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol csapat már az első félidőben 2 gólt szerzett, majd a második játékrészben tovább növelte előnyét. Az angol klub ezzel 44 év után ünnepelhetett újra európai kupagyőzelmet, legutóbb 1982-ben hódított el nemzetközi trófeát. A pontos idő 16 óra 17 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, pénteken és szombaton továbbra is változékony idő várható, Vajdaság északi részén többnyire száraz marad az idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar. A délutáni órákban helyenként intenzívebb csapadék is előfordulhat, a nappali csúcshőmérséklet 21 és 27 Celsius fok között lesz. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap Becker Róbert várja Önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok, a viszonthallásra!
17: Szabadkai Magyar Rádió.
18: A régió és a világ.
19: A régió és a világ
18: legfrissebb információi.
20: Társadalmi célú felhívás.
21: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
22: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
23: Miért?
22: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
21: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
22: Írassa gyermekét magyar osztályba.
24: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
21: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
25: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
17: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Köszöntöm a Körhinta hallgatóit, itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Pörögjenek velünk ebben a pár órában, a legjobb slágerek garantáltak a műsorban. És minden, ami fontos, illetve érinti önöket, arról szó lesz. Közérdekű információk, időjárás, út- és határhelyzet jelentés, de minden kerekórán érkezem rövid aktuális hírekkel is. Valamint 18 és 19 óra között a Gárdi Gábor szerkesztésében aranyalbum várja a hallgatókat. Majd pedig a 20 órai híreket követően Kis János Manó hozzá önöknek a legnagyobb diszkóslágereket. Ne feledjék, ha van bármilyen megjegyzésük, üzenetük, hozzászólásuk a műsorhoz, írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066-36-36-33-as számra. Az adásvezető technikus Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. A jó zenék ritmust adnak a nap hátralévő részének, tartsanak hát velünk! Kezdjük most a körhintát a Rómeó és Júlia egyik nagyslágerével, a Verónával.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A reggel túl messze van, ez talán így is igaz, a bestiák szóltak az imént, most pedig nézzük, mi a helyzet a határokon. Az értesítések szerint komolyabb fennakadás, torlódás a szerb-magyar határszakaszon nincs, bár Horgos egy röszke egy autópálya határátkelő helyen a veszteglési idő körülbelül egy óra, valamint hasonló a helyzet a kis határon és a Horgos 2 röszke 2 közúti átkelő helyen is egy órát kell várni, ami pedig Kelebia és Tompa átkelő helyet érinti, több mint fél órát kell a sofőröknek várnia. Akik viszont Magyarországról utaznak Szerbia felé, nos Röszke Horgos közúti átkelőhelyen, illetve az autópályánál is, ugye Röszke Horgos autópálya határátkelő helyen is, az információk szerint fél óra kell az átkeléshez. Más határszakaszonkon nincs fennakadás vagy torlódás, átlagosan 10-15 percet kell várni. Mielőtt útnak indulnak, érdemes mindig tájékozódni az aktuális határhelyzetről. Mi most zenélünk tovább, de kerek órán érkezem rövid aktuális hírekkel.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Magyar Honvédelem napja alkalmából szervezett közös fogadást Magyarország belgrádi nagykövetsége és a katonai attasé hivatal. Május 21-e Buda 1849-es visszafoglalásának állít emléket, amely a magyar történelem egyik meghatározó pillanata, és ma is a bátorság, valamint az összefogás jelképe. Az eseményen Magyar József nagykövet és Kovács Zoltán ezredes véderő katonai és légügyi attasé köszöntötte a meghívott vendégeket. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a biztonság közös ügy, ami folyamatos párbeszédet és együttműködést igényel. A rendezvényen kiemelték azt is, hogy a honvédelem egyszerre jelent hagyományt, felelősséget és a jövő iránti elköteleződtséget is. Befejeződtek a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben ugyanis a tornaterem öltözőit és a tusoló részeit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinárral. Utott Robert tartományi oktatási titkár a munkák befejeztével látogatást tett az intézménybe, ahol elmondta, a 2025-ös évben 90 projektet támogattak 500 millió dinár értékben. Hozzátette, az idei pályázatok eredményhirdetése is, előreláthatólag 2 héten belül sor kerül. Rekordmagas a szexuális úton terjedő fertőzések száma Európában. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ szerint több mint 106 ezer gonoreás eset volt 2024-ben, ami több mint 300%-os

0: növekedés 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. A fertőzések számának növekedése összefüggésben áll a szexuális viselkedés változásaival, a beleszületett szifiliszes esetek növekedésével, valamint a férfiakkal szexuális kapcsolatban álló férfiak fertőzésével, ami az összes gonorrea és szifilisz eset több mint felét teszik ki. Sport. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol csapat már az első félidőben 2 gólt szerzett, majd a második játékrészben tovább növelte előnyét. Az angol klub ezzel 44 év után ünnepelhetett újra európai kapugyőzelmet, legutóbb 1982-ben hódította el a nemzetközi trófeát. Végül az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Nyugodt, felhős estére készülhetünk Vajdaság szerte, csapadék nélkül. A hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, így a hűvösebb órákban többfelé párássá válhat a levegő. Holnap igazi, kellemes, koranyári idő vár ránk, sok napsütéssel és időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A délutáni csúcshőmérséklet többfelé eléri a 25-26 fokot. Vajdaság északi részén többnyire száraz marad az idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Reklámot hallottak.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ajánló következik.
1: Keres hallgatóink, holnap is lesz napindító itt a 107,1-en, mert a kollégák foglalkoznak mezőgazdasági témával, valamint azzal is, hogy Vermes Lajos tanácskozás lesz a hét végén, úgyhogy mindenképpen hallgassanak bennünket, mert lesz mozaik is.
2: Ez így van, 10-től 14 óráig Dédics Szuzanna számít majd a figyelmükre, szó lesz a sztávpozásról, illetve a vajdasági piknikről, és a Szabadkai Kortárs Galéria Múzeumok éjszakája programjairól is, úgyhogy érdemes lesz vele tartani.
3: Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. What?

Folytatódik a körhinta, melyben egy rövid időre a természet felé fordulunk, hiszen tavasszal, amikor jó idő van, a legtöbben szívesen indulnak kirándulni. Ilyenkor gyakran találkozhatunk erdei fülesbagoly fiókákkal, és elsőre könnyen úgy tűnhet, hogy segítségre szorulnak. Pedig nincs minden erdei fülesbagoly fióka bajban, amelyet a földön találunk, ugyanis a fiókák még azelőtt elhagyják a fészket, hogy repülni tudnának, és ilyenkor a közeli ágakon vagy akár a földön várják szüleik gondoskodását. A fejlődés során gyakori, hogy a különböző magasságokban tartózkodnak, miközben a szülők továbbra is azért etetik őket. Fontos kihangsúlyozni, hogy csak is akkor kell beavatkozni, ha a kicsinyek közvetlen veszélyben vannak. Például ragadozó vagy forgalmas út közelében, de ilyenkor sem kell hazavinni őket, hanem a megtalálási helyhez közel egy biztonságosabb, akár magasabb pontra kell helyezni őket, például fára vagy bokorra. Viszont ha a fióka sérült, akkor azonban szakemberhez kell fordulni. Érdemes tehát körültekintően eljárni, mert a legtöbb esetben a szülők a közelben vannak és tovább gondoskodnak a fiókákról. Meg kell hagyni, a természet sokszor elsőre szokatlannak tűnő helyzeteket mutat, de egy kis odafigyeléssel valóban segíthetünk, akár éppen azzal, hogy hagyjuk a természetet működni a maga rendje szerint.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: velünk a 107,1 MHz-en.
1: Körhinta. Így igaz, pörögjenek velünk, és 17 óra 42 a pontos idő. Elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem a hallgatókkal. Ez most sem lesz másképp. Nézzük, mi lesz látható még az elkövetkező időszakban a tévében. Éppen híradó megy, majd 18 óra 10 perctől közügyek hírháttér műsor, utána pedig a Pannoner TV közkedvelt főző műsora a Délbánát ízei 19 óra után, majd Kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig Szubjektív, melyben fókuszba kerül a humor, a stand-up és a vicces pillanatok, hiszen Nagy Gergely az első vajdasági humorfesztivál első helyezettje lesz a Szubjektív vendége. 20 órától híradó, majd 20 óra 40-től Szubjektív, melyben Jónás Gabriella színművésznőre emlékezünk, aki életének 73. évében hosszantartó betegség után elhunyt tegnap. Majd Élő örökség 21 órától, 21 óra 35 perctől pedig Építészeti magazin, Építészet 21. században címmel, majd Jóformában 22.35 perctől pedig Jövő projekt, egy tudományos magazin lesz látható a TV képernyőjén. Ami pedig a rádiónkat illeti, egyrészt zenélünk itt a műsorban, majd kerekórán hírek, és a következő órában pedig Agárdi Gábor szerkesztésében aranyalbum lesz hallható. Tartsanak velünk!

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.
3: Tovább.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A gazdasági lehetőségekről, az energetika és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szervelnök Ukrajna, európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandr Vučić Belgrádban fogadta Tarasz Kacskát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a kétoldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködés további fejlesztéséről, írta Vučić az Instagramon a találkozó után. Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusoló részeit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. Útott Róbert tartományi oktatási titkár a munkák befejeztével látogatást tett az intézménybe, ahol elmondta, a 2025-ös évben 90 projektet támogattak 500 millió dinár értékben. Hozzátette, az idei pályázatok eredményhirdetése 2 héten belül lehetséges. John Deere bált tartottak Csúrogon. Az esemény középpontjában a mezőgazdaság, a modern gépiesítés és a közgazdaság gazdasága áll. A rendezvény legismertebb része a látványos traktoros felvonulás, ahol tucat John Deere gép vonul végig a település utcáin. Az esemény nem csak szórakozási lehetőség, hanem szakmai találkozó is, ahol a résztvevők az új mezőgazdasági technológiákkal és fejlesztésekkel is megismerkedhetnek. A programon fiatalabb és idősebb gazdák is egyaránt részt vettek. Elhunyt Gál József, a szabadkai Bucka Gányok művésztelep egyik alapítója. A művésztelepet 1991-ben hozta létre Torok Sándor festőművésszel közösen, saját hétvégi házát ajánlva fel az alkotók számára. A Bucka Gányó az évek során a vajdasági és közép-európai művészeti élet fontos találkozó helyévé vált. Festők, írók, zenészek, fotósok és filmesek fordultak meg itt. Összesen 11 országból több száz alkotó. Az itt készült munkák közül több ma is megtalálható közint.

0: intézményekben, valamint a Szabadkai Kortárs Galéria gyűjteményében. A beszámolók szerint Gál József nem csak szervezőként, hanem vendéglátóként és közösségteremtőként is kulcs szerepet játszott a művésztelep fennmaradásában. Gál Józsefet május 22-én 16 órakor helyezik örök nyugalomra a Bajmoki temetőben. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, nyugodt, felhős estére készülhetünk Vajdaság szerte. A hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, így a hűvösebb órákban többfelé párássá válhat a levegő. Holnap kellemes, koranyári idő vár ránk, sok napsütéssel és időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A délutáni csúcshőmérséklet többfelé eléri a 25-26 fokot. Vajdaság északi részén többnyire száraz marad az idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar.
1: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
2: 107,1.
3: Aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Egy legendás lemezanyagát hoztam el önöknek, egy olyan korongét, amelyen a legnagyobb magyar művészek működnek közre. Olyanok énekelnek, mint Melis György, Bilicsi Tivadar, Vámosi János, Zárai Márta, Rátonyi Róbert, Csákányi László, Feleki Kamil és mások. Az átvezető szöveget pedig a szintén legendás színművész, a bársonyos hangú Ráda Imre mondja. Jó rádiózást kívánok!
5: Gyere be a mi utcánkba, kedves hallgató! Gyere velünk a Pesti utcákba, a Budai utcákra, az ifjúság macskaköves sikátoraiba, a villanyfényes aszfaltra. Gyere velünk az emlékezésbe. Gyere velünk a valóságba. Gyere velünk a muzsikába, a dalba, amelyből egy régi kis mozi, egy összebújós cukrászda képe, lámpák sárga lángja, és édesanyád felejthetetlen arca fénylik elő.

Valahol álmaidban láttad őt, és most fölényesen mosolyogsz érzelmes álmaidon. Mosolyog, csak mosolyog. Túlélted a nagy szerelmet, nem haltál bele, és milyen kellemes, bizsergető izgalom visszagondolni rá.

0: Mielőtt a dal kezdődik, állapítsuk meg, hogy a Bajza utca sarkán nincs már olyan palota, amelynek gazdája az unatkozó kisasszonyokat várja. A mai romantika sokkal rokonszenvesebb. A fiatal lányokat munka után nem paloták podagrás gazdái, hanem jóvágású fiatal emberek várják.
1: Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha unatkozik,

Talán a Bajza utca sarkán egy kis palata. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony.

0: Következő hívogató viszont maradéktalanul érvényes. Kedves hallgatóm, ha ma kimégy Óbudára, személyesen biztosítlak a tarka abroszról, a változatlanul kiváló kadarkáról, a jó túrós csúszáról és a csiklandó sramli muzsikáról.
1: Megsúgom, mit fog látni kisbabám, ha egyszer Óbudán jár. Kocsmákban kis lugas és benne száz, egymáshoz boldogan zsívuló pár. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csúszára, a kert helyiségben srapli szól, és ott lehet, aki inni jól. Az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók, hát meglátok egy jót.

0: Villamoson, autóbusszal, de még autón is nagy futamodás Óbudáról Angyalföldre, ahová most meginvitálunk, kedves hallgató. Járd végig a Váci út és a Lehel út tájait azokkal, akik ott születtek. És Budapest 22. kerületéből még mindig oda vágynak vissza.
1: Járom az utam, macska köves utó.

Ma az mások szemben ragyog, sok itt a füst, a korom és a kör.

Manci. Milyen visszhangot ver benned ez a név? Manci. A dal azt állítja, hogy Ajka narancs, hangja harang, hogy holdfényben is napsugaras, és hogy a rózsák elsápadnak tőle. Egy kis pesti lánynak talán kicsit sok, és mégis, Manci, az ifjúság.

Ha szíved elszorul a következő dalnál, kedves hallgató, a párás lesz a szemed, várj utána egy pillanatig. Lesz még valami mondani.

hidak a vízbe hullottak, igaz, de valamennyi újra fölépült, és hátukon újra autók ezrei robognak Budára, és újra van nyár, újra van csók, és újra van esküvés. Hasonló mottoja lehetne ennek a régi horvát kerti randevúnak is. A lebontott nyári színkörből ugyan már nem szól a zene, Diriné ifjasszony szobrát is elvitte a bomba, ám most is, ugyanúgy, mint régen, összebújnak itt a szerelmes párok.

Amikor Pestre leszáll az éj, nem mindenki alszik. A Gellért-hegyi citadellában például nyársak forognak, rózsaszín húsok pirulnak, sör habzik, muzsika szól, fürge szakácsokkal, pincérekkel, zenészekkel és vidám vendégekkel zsúfolt az étterem. Akit nem csak egy álomhoz vissza Pestre, aki nem tündérálmokat kerget, annak melegen kommentálom a neonfényes pesti éjszakák tündérvalóságát.

0: Kedves hallgató, ha azt hallod, hogy este fess a testi nő, ördög és angyalő, nehogy mélán elmerengi a múlton. A pesti nő, aki ma serényen elvégzi a dolgát, esetleg a háziasszonyi második műszakot is, este változatlanul friss, csinos, elegáns, ingerlő, szerencsés esetben angyal, bal szerencsés esetben ördög.
1: Este fess a pesti nő, a kicsike száját festi, ő csak én tereme, a férfi sereg. Nappal stoppol kort dörölte, este úgy fél kilenc körül már táma megint.

missä myrkytön. Joille salata putajan. Hain olpan suulla pekkere, istelevan määrä tsekkere, me pitem perukään. Jotsuma jää, tiirre juu ja piitet fyys, me ksiivti yytä käänsä fyys, me rupintenes. Akish havish, asiikö säältä födre, a gyönyörű pesti nő. Van úgy, hogy hű, hogy hűtelen, hogy húszik vagy, hogy szívtelen, mert ördög is angyal ő. Londonban is szép a lét, Bécsben édes minden méd, így van, ez ugye bár? Párizsban a madmazelek, tudjuk, oly bohón szeretnek, velük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske, hogyha

0: sasmu, irti semrekten. Joi lasolo doppukaja. Hain alpan suulla vekkere, istelevan määrä tekkere, merten derukään. Jotra jää, virre juu e viitet fyys, mek siipit yytan käätä hyys, mek minten esik. Matis hamis, az égből szállt a földre, a gyönyörű festi nő. Van úgy, hogy hű, hogy hűtelen, hogy jó szív vagy, hogy szívtelen, mert ördög és angyal ő.
1: Ez a találka évtizedek óta aktuális. Jánost, Jóskát, Jenőt és az egész férfi kalendáriumot csalogatja a kalendárium női köre a Jánoshegyre és kapcsolt részeire. És viszont, hallgassuk most a dalt, amelyben az elmulasztott és a beteljesedett légy ottok emlékezünk.
2: János, legyen!

0: és most a 30-as évek búvalbélelt szerelmese szól hozzánk, aki józanul nem bírja tovább, és akiből züllött lump csavargó lesz. Csak ugyanez lenne a szerelem.
1: Én átmulatok minden éjszakán, mert elfeledni nem tudom magán. A pezsgő tartja bennem még a lelket, mert józan fejjel

a fény számomra napsugár. Egy züllött ló csavargó lesz belőlem, de magának ez nem fog fájni már.

az életem sötét is új sivár. A lámpa fény számomra napsugár. Egy szüllött lúg csavargó lesz belőlem, de magának ez

0: Ez pedig az örökkévalóság, kedves hallgatóm. A Pesti Liget örökkévalósága, amelyben az élet századunk elején is újjéde nagyszerű volt. És látom vasárnaponként, hogy újjé milyen nagyszerű mai fiataljainknak is. Csak a ligeti fák öregednek. A liget ifjúsága sok.
1: Kis kifli, nagy kifli, szaltanki, sóskifli, egész is megkapható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mindez oly mulattató. Hintában hintázhatsz, vagy lajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a torvás virsli mesél. Olyé! A ligetben nagyszerű, ujjé, a ligetben jó. Cirkus, mozi és ringlis fél, van pedig fejlőer és a serbó. Ujjé, a ligetben oly vidám, ujjé, hogy mulat a nép. Hogyha süt a nap kedves, de esőben nedves, ujjé, a liget de szép. Úgy várom, hogy nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyokat. Mivel kérem a vérem, oly lázas a mérem, már számolom a napokat. Bár vélem, hogy télen is törődik vélem, a kedvence

0: hogy mulatani. Hogyha kitan a kedves, de eszében nedves lép, az miket teszél.
1: Lehet, hogy a Ruszfurm cukrászda is túlél valamennyiünket fönt a várban, ahogy nemzedékeket éltek túl a bástyák, amelyeknek falai alatt mindig is szerelmes párok suttogtak mézédes titkokat, és nyilván suttogni is fognak, amíg a bástyák fölött holt sétál az égen.

0: Igen, tessék végig sétálni a Váci utca villámló során, autók sem zavarnak, kedves hallgató, séta utca lett belőle. Kirakatai színesebbek, szikrázóbbak, mint valaha. És nem kell olyan laposakat pislogni a szoknyák alól kivillanó bokákra, mint régen. Hiszen a szoknyák java térdig sem ér.
1: Hogy ha jársz a Váci utca csillámló során, Váci utca ringó hölgyek imbolygó nyomán, itt is, ott is egyes kislány elkísérni könnyű ikán, mint kacérok és acélot, csak időt kíván. Rájer ott plörőzik, mint a férfit főzik, kiszipelő nagy szemek, szívedettől megreveg, csillogó a gázfény, lépked itten százni, Váci utca, tündér ország, ó, be drága vagy!

mindig ott rúgtatsz egy kislány oldalán. Mit csúsz rózsás kis fülébe, már nem is talán. Jártok erre, jártok arra, elsétáltok jobbra-balra, egy üzlethez mégis mindig visszatér a lány. Ott a sok-sok ékszer, nézzük egyszer-kétszer, nézz is, meg tracsol is, vissza is, meg hadszor is, és megszólal egyszer, nékem óram nem kell, brossz se kell is, nem kell lornyet, így egy gyűrűt. Váci utcán, Váci utcán, hogyha egyszer végignéz, nem hiába látsz és utcán, csak hogy akkor

0: és ha majd megöregszünk.
1: Szép esténk lesz, ha egyszer majd megöregszünk, sose veszekszünk.

amiről most szól majd az ének, annak valóban a nyoma is eltűnt már. Hol van a csuklós autóbuszok ásatag őse, az emeletes omnibusz? Hol van? A közlekedési múzeumban. És a dalban.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum. Ajánló következik.
3: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
0: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Az Európai Unió bővítésének felgyorsítását sürgeti Friedrich Merz, német kancellár. A politikus az uniós vezetőknek küldött levelében arra figyelmeztetett, a csatlakozási folyamat túl lassú, ami egyre nagyobb elégedetlenséget okoz mind a tagjelölt országokban, mind az Európai Unión belül. Mert szerint a bővítés geopolitikai szükségszerűség, ezért a Nyugat-Balkán országainak és Moldova számára gyorsabb integrációs lehetőségeket javasol. Többek között kedvezményes hozzáférést az uniós egységes piachoz, megfigyelői státuszt az EU intézményeiben, valamint fokozatos kapcsolódást a döntéshozatalba. A német kancellár külön hangsúlyt fektetett Ukrajna helyzetére is. Azt szorgalmazza, hogy Kijev számára nyissák meg az összes csatlakozási tárgyalási fejezetet, és még a teljes jogú tagság előtt kapjon úgynevezett társult tagsági státuszt. A német kancellár ugyanakkor elismerte, Ukrajna teljes jogú uniós tagsága rövid távon továbbra sem reális. Rekordmagas a szexuális úton terjedő fertőzések száma Európában. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ szerint több mint 106 ezer gonorreás eset volt 2024-ben, ami több mint 300%-os növekedés 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. A fertőzések számának növekedése összefüggésben áll a szexuális viselkedés változásaival, a vele született szifiliszes esetek növekedésével, valamint a férfiakkal szexuális kapcsolatban álló férfiak fertőzésével, ami az összes gonorrea és szifilisz eset több mint felét teszik ki. A Magyar Honvédelem napja alkalmából szervezett közös fogadást Magyarország belgrádi nagykövetsége és a katonai attaséhivatal. Május 21-e Buda 1849-es visszafoglalásának állít emléket, amely a magyar történelem egyik meghatározó pillanata, és ma is a bátorság, valamint az összefogás jelképe. Az eseményen Magyar József nagykövet és Kovács Zoltán ezredes, véderő, katonai és légügyi attasé köszöntötte a meghívott vendégeket. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a biztonság közös ügy, ami folyamatos párbeszédet és együttműködést igényel. A rendezvényen kiemelték azt is, hogy a honvédelem egyszerre jelent hagyományt, felelősséget és a jövő iránti elkötelezettséget. John Deere bált tartottak Turogon, az esemény középpontjában a mezőgazdaság, a modern gépiesítés és a gazdag közösség áll. A rendezvény legismertebb része a látványos traktoros felvonulás, ahol tucat John Deere gép vonul végig a település utcáin. Az esemény nem csak szórakozási lehetőség, hanem szakmai találkozó is, ahol a résztvevők az új mezőgazdasági technológiákkal és fejlesztésekkel is megismerkedhetnek.

0: Programon fiatalabb és idősebb gazdák is egyaránt részt vettek. Végül az időjárás. Nyugodt, felhős estére készülhetünk Vajdaság szerte. A hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, így a hűvösebb órákban többfelé párássá válhat a levegő. Holnap kellemes, kora nyári idő vár ránk, sok napsütéssel és időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A délutáni csúcshőmérséklet többfelé eléri a 25-26 fokot. Vajdaság északi részén többnyire száraz marad az idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar.
1: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 8 órától.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
5: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.

fog. Az utolsó katona a sorba utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csembe utoljára csattam. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
2: A Körhinta utolsó órájába léptünk, érkezem még fontos információkkal, természetesen a jó zenék kíséretében, így maradjanak a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Most egy kicsit a jövőbe tekintünk, hiszen holnap, május 22-én pénteken szünetel az áramszolgáltatás Ludas, Palics, Szabadka és Törökkanizsa több utcájában is. Nézzük a részleteket. Ludason, a Halomsoron és a környékén 9 és 10 óra között nem lesz áram. Palicson, a Béke utcában és azon a környéken 11 óra és 12 óra között nem lesz áram. Szabadkán pedig a Starina Novák utcában és a környékén 13 óra és 14 óra között szünetel az áramszolgáltatás. Törökkanizsán az 1594-es Bánáti Felkelés utcában, a Jován Zmáj, valamint a Márkó Gyurkovics Szeverészki utcában 9 óra és 12 óra között lesz áramszünet. Bővebb, részletesebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján, ha pedig kíváncsiak rádiónk különböző interjúira, akkor keressék fel Facebook oldalunkat. Mi most zenélünk tovább, következik Dolly Roll.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
3: És...
1: szóljon hangosan az élek.
2: SMR.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

Közérdekű információ következik, hiszen ma a vasutas település helyi közösségben zajlott a tavaszi nagytakarítási akció, és holnap is ott folytatódik. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken tették ki. A Jován Mikics és a Milutin Uszkokovics utca találkozásánál, a Jován Mikics utca és a Brács utca kereszteződésében, a Tölgy és a Jován Mikics utca sarkán, a Kopaonik és a Bajmoki utca kereszteződésében, valamint a Milutin Uszkokovics utca és az 51. hadosztály utca sarkán. Mivel az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és holnap délután 5 órától kezdődik a konténergyűjtés.

0: ajánló következik.
1: Keres hallgatóink, holnap is lesz napindító itt a 107,1-en, mert a kollégák foglalkoznak mezőgazdasági témával, valamint azzal is, hogy Vermes Lajos tanácskozás lesz a hét végén, úgyhogy mindenképpen hallgassanak bennünket, mert lesz mozaik is.
2: Ez így van, 10-től 14 óráig Dédics Szuzanna számít majd a figyelmükre, szó lesz a sztávpozásról, illetve a vajdasági piknikről, és a Szabadkai Kortárs Galéria Múzeumok éjszakája programjairól is, úgyhogy érdemes lesz vele tartani.
3: Ajánlót hallottak.

0: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta!
2: Kedves hallgatóink, a körhinta most leáll egy kis időre, ennyi fért mai műsorunkba, de maradjanak a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, hiszen a következő órában a 20 órai rövid híreket követően Manó érkezik a stúdióba, és elhozza önöknek a legnagyobb diszkós lágereket. Holnap délelőtt a napindító csapatával ébredhetnek, Orosz Ildikó szerkeszti, Kartali Róbert pedig vezeti a műsort. 6 órától várják önöket. A mozaikban Dédés Szuzanna érkezik izgalmas témákkal, a körhintában pedig velem pöröghetnek a legjobb slágerek szárnyán. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédés Szuzanna, műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek további kellemes rádiózást és szép estét!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Az Európai Unió bővítésének felgyorsítását sürgeti Friedrich Merz, német kancellár. A politikus az uniós vezetőknek küldött levelében arra figyelmeztetett, a csatlakozási folyamat túl lassú, ami egyre nagyobb elégedetlenséget okoz mind a tagjelölt országokban, mind az Európai Unión belül. Merz szerint a bővítés geopolitikai szükségszerűség, ezért a Nyugat-Balkán országainak és Moldova számára gyorsabb integrációs lehetőségeket javasol. Többek között kedvezményes hozzáférést az uniós egységes piachoz, megfigyelői státuszt az EU intézményeiben, valamint fokozatos kapcsolódást a döntéshozatalba. A német kancellár külön hangsúlyt fektetett Ukrajna helyzetére is. Azt szorgalmazza, hogy Kijev számára nyissák meg az összes csatlakozási tárgyalási fejezetet, és még a teljes jogú tagság előtt kapjon úgynevezett társult tagsági státuszt. A német kancellár ugyanakkor elismerte, Ukrajna teljes jogú uniós tagsága rövid távon továbbra sem reális. Rekordmagas a szexuális úton terjedő fertőzések száma Európában. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ szerint több mint 106 ezer gonorreás eset volt 2024-ben, ami több mint 300%-os növekedés 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. A fertőzések számának növekedése összefüggésben áll a szexuális viselkedés változásaival, a vele született szifiliszes esetek növekedésével, valamint a férfiakkal szexuális kapcsolatban álló férfiak fertőzésével, ami az összes gonorrea és szifilisz eset több mint felét teszik ki. A Magyar Honvédelem napja alkalmából szervezett közös fogadást Magyarország belgrádi nagykövetsége és a katonai attasé hivatal. Május 21-e Buda 1849-es visszafoglalásának állít emléket, amely a magyar történelem egyik meghatározó pillanata, és ma is a bátorság, valamint az összefogás jelképe. Az eseményen Magyar József nagykövet és Kovács Zoltán ezredes, véderő, katonai és légügyi attasé köszöntötte a meghívott vendégeket. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a biztonság közös ügy, ami folyamatos párbeszédet és együttműködést igényel. A rendezvényen kiemelték azt is, hogy a honvédelem egyszerre jelent hagyományt, felelősséget és a jövő iránti elkötelezettséget. John Deere bált tartottak Csúrogon. Az esemény középpontjában a mezőgazdaság, a modern gépiesítés és a gazdaközösség áll. A rendezvény legismertebb része a látványos traktoros felvonulás, ahol tucat John Deere gép vonul végig a település utcáin. Az esemény nem csak szórakozási lehetőség, hanem szakmai találkozó is, ahol a résztvevők az új mezőgazdasági technológiákkal és fejlesztésekkel is megismerkedhetnek. A programon fiatalabb és idősebb gazdák is egyaránt részt vettek. Végül az időjárás. Nyugodt, felhős estére készülhetünk Vajdaság szerte. A hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, így a hűvösebb órákban többfelé párássá válhat a levegő. Holnap kellemes, koranyári idő vár ránk, sok napsütéssel és időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A délutáni csúcshőmérséklet többfelé eléri a 25-26 fokot. Vajdaság északi részén többnyire száraz marad az

0: idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar.
1: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
2: 107,1.
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
5: A lemezlovas, Kis János.
3: Illetve szerénységem, Manu.
6: Minna,

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szavaztó csütörtök este, most csütörtök esténként itt ezen a hullámoszon, a 107,1-en, a 107,9 MHz-en a rádiódiszkó hallható egészen este 10 óráig, sőt az egész világon követhető ez a mai esti műsor, helyi idő szerint ma esti műsor, mert van, ahol hajnal van, például Ausztráliában, és bele is lehet szólni ebben a műsorban, méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok SMS-ben, illetve Viberen keresztül, de csak is kizárólag írás lehet megírni, mit szeretnétek meghallgatni a mai Rádió Diszkó műsorában. Nosztalgia hangvételi műsorról van szó, és a régebbi keltezésű ütős, pörgős diszkószámok nagy előnyt élveznek, mert erről szól a műsor. Természetesen nincs minden, semmi se kőbe vésve. Jó magam, Kis János Manna vagyok, a technikai munkatárs egy hölgy, aki mosolyogva üdvözöl benneteket. Szlaszki Csilláról van szó. Az első felvételem már a korongon van. Következik, hölgyeim és uraim, kedves Rádió Diszkó hallgatók, egy találkozás magával az ördöggel, a fekete ördöggel. Nem rám gondoltam, nem magam, mert ez a dal címe Devils Rendezvous.

Könlátó felvétel a következik, ez már a zenékérések között szerepel, ami aláírás nélkül futott be állandó rádiódiszkolgatónak a kedvéért jön, a Merjén című felvétel.

Anett és Edre, bácsalmással jelentkezett az állandó rádiódisz hallgatók közé tartoznak. Most szonyalányunknak szeretnétek kedveskedni. A szonyalányunk az egy olyan rádiódiszkó hallgató, aki jóval mielőtt megszületett, már rádiódiszkot hallgatott a mama pocakjában, és tulajdonképpen most is hallgat, szeretne meghallgatni egy olyan felvételt, amit volt alkalma élőben is meghallgatni egy szegedi koncerten. Egy Modern Talking dalról van szó, amikor Thomas Anders adott koncertot Szegeden. Thomas Anders, a két szép fiú köze, az a kicsit barnább, és ott megtetszett neki egy felvétel, azóta is kedveli, az a dal címe, az a Bradley, illetve ahogy Sonja mondja, ezek a szüleinek a szavai, Bradley, Luvi, Luvi, Luvi. Hát igen, ez most az első lépéseket megtette Sonja, de el fog jönni az az idő, kedves Anett és Endre, meg fogjátok látni, amikor tettek írni a rádiódiszkóba a zenekérést, mondjuk olyankor, amikor nem találjátok a szemüvegeteket.

Kovacsi József is az állandó rádió disz hallgató közé tartozik. Szép jó estét kíván a hallgatóknak és a stúdióban dolgozóknak. Egy Ice on Fire cím nevű együttes felvételit szeretnéd, kedves őrös, meghallgatni. Hát azt, amit kész tőlük, az nincs itt nálam kézni. Valószínűleg a nagy lemezükön valamelyik olyan zeneszám, ami elkerült annak idején a figyelmemet, mert egy egészen más Ice on Fire klippet, illetve zeneszámot engedtem az Amforag lemezklubában, néhai Palicsi klubban. Mama Don't know. A mama azt nem tudja. Én ezt engedtem, most ezzel tudok neked kedveskedni.

0: És akkor most, kedves rádiódiszkó hallgatók, tessék hegyezni füleiteket, mert nem mindennapi felvétel következik itt a mai rádiódiszkóban. Ez a rádiódiszkó már lassan fél évszázad, talán kicsit több is, olyan életkorba lépett, úgyhogy még egy pár év is akár nyugdíjba is vonulhatna, és egész idő alatt ugyanazt a felvételt engedtem, kezdő, ahogy nevezzük itt egymás között, a zsargom, a spicnek, a rádiódiszkó, úgy kezdjük, rádiódiszkó. Ezt már hallottátok. És most kaptam egy nagyon érdekességet, méghozzá Ausztráliából, Georgie-tól a rádiódiszkó spicce átdolgozva a mai technikával. Tehát én most le fogom engedni, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hölgyeim és uraim, 50 év után egy másik rádiódiszkó bevezető zene.
1: The Radio Disco. A nevem Kis János. De mindenki csak úgy ismer.
2: Mano!
1: A lemezlovas. Aki több mint 50 éve pörgeti a slágere.

Wow, erre csak azt tudnám mondani, elsőprő sikerben a zeneszám véget sem ért, már egymás után futnak be a dicséretek. Ha Giorgio hallgatod a műsort, akkor büszke lesz magadnak. A Manóféra valveregetésnek az aranyfokozatát megérdemelted. Itt van például László benne, azt írja, na hát ez a Giorgio egy zseni. Kovácsik József csak gratulálni tud ehhez. Rózsa azt írja, szuper, sok-sok felkiáltó jellel. Ibolya azt írja, igen, szuper ez a felvétel. Azt mit mondjak az egészhez, hozzá mit tegyek? Jövőben lehet, hogy néhány el fogom pörgetni. Ja, George is jelentkezett, azt írt kezdve George, hogy hát mit is lehetne itt Ausztráliában csinálni, péntek hajnali 4-re, Ausztráliában máma már holnap van, tehát rádiódiszkót hallgat, és ahogy írod, örömmel hallott, hogy a befektetett munkádnak megvan az elismerése. Egy zenei kérésed is van, azt már mindjárt elő fogom kotorni, de előbb Bibolyának járok a kedvébe, aki már régóta várja, lepörgessem neki. Lian Rossz dalát, Night and Day, éjjel és nappal.

A következő pár percben Georgi kedvébe fogok járni, aki Ausztráliába elküldte nekem a Radio Disconnect ezt az új bevezető zenét. Kedves Georgi, az igazság, hogy nem kell, hogy kárt csináljál magadban, a közönség sikered már is megvan, egymás után jönnek a dicséretek, kezdek már kicsit icipicit írigy is lenni rád, még majd előbb fognak itt neked szobrot emelni, mint én nekem, de annak is megvan a hátránya, a szobrokat a galambok általában leszarják, de én ezt nem csinálom, te veled inkább teljesítem a zené kérésedet. Itt a például Fresh System Georgi kérésére, te és én, you and me.

Egy olyan felvétel következik annak idején, amikor bementem a lemezboltba, ott már nagyon ismertek, hiszen állandó látogató voltam, és a teli zsebbel is mentem a boltba be, üres zsebbel és teli koffer lemezzel távoztam a boltba, úgyhogy külön megtisztelő helyen volt ez a lemezboltokban, Münchenben is, meg Bécsben is, meg Londonban is. Tulajdonképpen emlékszem, hogy pont az elárusító volt az, aki felajánlott ezt a felvételt, ami most következik, egy Babi nevű hallgatónk kérésére, aki azt írja, hogy fantasztikus volt az a felvétel, amit Georgie-t kaptam is leengedtük, sőt, oda is van írva, hogy láng ész. Komoly konkurenciát kaptam ebben az ausztrál rádiódiszkó hallgatóban. Nos, amikor meghallottam először ezt a felvételt, láttam, hogy kicsit huncut mosolyog az elárusító, és tudtam, hogy kell, hogy legyen valami, mert ez az eleje, hát ez még nem diszkóba való, ebben nem nagyon tudtam volna mit kezdeni a diszkóklubban, mert az emberek legfőbb leálltak volna, és néztek volna, hogy mi baj van a diszjokénak, hogy valami új szer kezdett használni, vagy rásett a plafon, vagy nem alatt tényleg az éjjel, és megjött az a felvételnek a címe, most jön az, hogy Johnny, ahogy szokták mondani, a gyöngébe kedvé megismétem a dal címét, Johnny, és szokták mondani, három a magyaré, Johnny, és egy a ráadás, tegyük azt is hozzá, hogy szoktuk. Johnny, hát már kimondták, a te vitosban csinálják egyedül, nincs kedvem tovább szerepelni a műsorban.

Tóni Palics jelentkezett SMS oldalunkra, csak annyi a Tóni üzenetében, szuper a műsor, és sok-sok felkiáltójel van utána. Külön zenekérését, kedves Tóni, nincs, bízom benne, hogy tetszeni fog az a dal, ami most következik, hiszen Georgina két zenekérése volt. Egyet már teljesítettem, a másik most következik, Joe Dallen az előadója. Arról a darról van szó, mely egy kedves kis, szimpatikus rock'n'roll táncos nőről szól, Sweet Little Rock'n'Roller.

A Csantéri Viliárd, sok az állandó rádiódiszk hallgatói közé tartoznak, üdvözlik a rádiódiszk hallgatóik és a stúdióban dolgozót, engem is, Csillát, illetve Csillát és jó magamat. Szép estét kívánok mindenkinek. Rosie Lawrence felvételét szeretik meghallgatni, melynek a címe Afrika, és zárójelbe odaírtátok, kedves biliárdosok, hogy ha van valami remix változat, azt szívesen meghallgatnátok, de ha nem, akkor úgy is jó. Hát létezik remix változat az Afrikának, különbözik az Afrika eredeti megjelenésétől, de hát azért remix, hogy kicsit különböző attól az eredeti daltól. Akkor jön a biliárdosok kedvéért, Rosie Lawrence felvétel az Afrika egy 94-es remix változatban.

János Debrecenben jelentkezett. Szép jó estét kíván a rádió hallgatóinak. Az együttes neve, az előadó neve, amit szeretne meghallgatni, Monte Cristo. A dal címe Girl of Lucifer, egy hölgy, aki magához, Luciferhez, a fekete ördökhöz tartozik.

Majd műsorodunk, a második órába léptünk. Hát, Szelavi, ilyen az élet. Arra jutott eszembe, hogy van egy ilyen című felvétel, sőt, nem is egy, de van diszkó változat is, meg lassú változat is. Próbálj meg ezzel. Foreign Currency, az olyan idegen pénznemet jelent, valami hasonlót az együttes neve. Hát valahogy kell nevezni az együttes, ha tudnátok, hogy annak ide milyen nevek voltak a nagyvilágban. Monkeys, majmok, persze valaki majomnak nevezi a másikat, az sértők, meg saját magukat nevezték annak, meg hasonló voltak. Na mindegy, akkor következik a Foreign Currency, és Szelavi, ilyen az élet.

Csaba Péter évéről jelentkezett, hozzászólt ő is ahhoz a felvétel, amit Ausztráliából kaptunk, az a Mannó bevezető zenéhez. Azt írja, hogy bravo, bravo, bravo, felkiáltó jel, és legalább még 50 évet, és utána lesz, hogy lesz, hát ok, még 50 évet kihúzok, és utána legfeljebb, hát keresek másik hallgatóságot, valahogy csak föltalálom magam az életben. Mivel kedves Csaba nem kért és semmit sem, megpróbálok kedveskedni egy nem mindennapi felvétellel, annak idején a diszkoklubokban volt egy időszak, nagyon népszerűek voltak a doboló felvételek, mert a diszkoeffektusok, azok a villogó fények, a sétáló zeneszámra, zenére cikázó színes fények, füstgépek, azok nagyon hálásak voltak, ahogy reagált rá, és a közösségnek tetszett, főleg amikor még újdonságnak számított mondjuk egy füstgép. Tehát következnek a kongói dobosok, mert valóban kongói dobosok következnek, és zeneszámjuknak egy elég egyszerű címet adtak, drums, dobok.

És egészen más stílus következik Rózsa kérésére, aki egy Jordi felvételt szeretne meghallgatni. A dal címe, állítólag már régen hallotta, All Because of You, minden te miattad történt.

Következik felvétel, zeneszám, ritmusa, stílusa nagyon hasonlít a Modern Talking nevű együttes ritmusára. Valószínűleg egy időben is jelentek, illetve közel voltak egymás, mi azóta befutó ritmus. Charlie úgy gondolta, ő is kiad egy felvételt hasonló ritmusban.

A következő Dolly Parton felvétellel Babi szeretne kedveskedni Georgie-nak Ausztráliában, aki pénteken úgy körülbelül helyi idő szerint reggel 5 órakor hallgatja a rádiódiszkót.

A következő felvételt, ezen a számot a Chili Nev együttes fog előadni egy Virág nevű hallgatónk a kérésére. A dal címe Simply a Love Song, egyszerűen egy szerelmi dal.

Laci Zentáról jelentkezett, üdvözlet minden rádió diszkó hallgatónak és a stúdióban dolgozóknak. Egy felvételt szeretne meghallgatni a Leben együttestől, ha jól ejtettem egyáltalán a nevüket. Hát kedves Laci, körülnéztem, mi van nálam kézni, hát nem az, amit kértél, de az együttes ugyanaz, a dal címe kicsit más. Szerelem Szibériában, Love in Siberia.

Azt hiszem, hogy kevésbé ismert együttes név következik. Név szerint a Kongobenről van szó. A dal címe, amit választottam tőlük, mert hiszen a toplistákon nem csak első hely létezik, lejjebb is vannak helyezések, sose nem voltak első helyen, de valahol középtáján szerepeltek néha-néha. Itt van egy felvételük, az afrikai ember.

A zene kérés SMS oldalunkra futott be aláírás nélkül, így hangzik: Warlord egy diszkó zene valahol 82 körül. Hát pont így nem létezik, legalábbis az én lemeztáramban, de létezik egy ilyen együttes, The Immortals, Ultimate Warlord, ez a dal cím, és ez a maxi single 1979-ben jelent meg, talán erről van szó.

0: Zenéválogatás következik a reggeli műsorkezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatárs egy hölgy, mosolygva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Szlacki Csilláról van szó. Mára tőlem ennyi. Szevasztok, jó éjszakát!
1: 22 óra múlt.
2: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
2: Szabadkai

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

Jó estét kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

A sok kacat, ócskaság, mévek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

csak porfogó, és ott heveg az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem

mennyit ér az életem. Nem ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jú slágerek az SMR-ben.